0: például Kuki fog bemutatni egyet, 6 óra után a Kívánság műsorba érkezik egy picivel, és megmutatja, hogy mi a vadi új dal. Hát a címet szerintem már elárulhatom én is, Fire. Ezt fogjuk meghallgatni. Most viszont egy olyan dal, amit már egy olyan 3 héttel ezelőtt mutattunk be, egy másik rádió, egy DJ-től, Regál Lilitől, az újdonság a Heal Me, ez jön már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: You shot me so damn good. Bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see this.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg köztük pedig Rayön, Minelli után. A két előadóban pedig közös, hogy mind a ketten nagyon sok előadónak írtak dalokat, úgyhogy sokszor nem is tudjuk, hogy ők vannak az adott felvétel mögött. Ray esetében például Beyoncé, Charlie XCX vagy éppen Ellie Goulding is ott van a partnerek között, akikkel már dolgozott és akiknek írt dalt. Ez meg a saját igazi mai slágere. A nagy kedvenc, Where is my husband, itt a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a lapokban pedig egy nagyon fontos infót bejelentettünk. 2026-ban a Rádió 1 ott lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon is. A nyarat is együtt zárjuk, nem csak együtt kezdtük, és addig is persze rengeteg helyen fogunk bulizni, folyamatosan itt vagyunk, és hozzuk a jobbnál jobb hangulatot, a jobbnál jobb partikat, és tényleg minden fesztiválon, ami komolyan vehető fesztivál, azon meg lehet bennünket találni. Én pedig most hozok egy újabb nagy kedvencet, Sam Feld érkezik már is, Rosalinnál, ez a Heart Like Mine itt a rádió.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is óriási kedvenceket hozok. Kell lesz. 3 óra fáradtak vagyunk, tudom. Na de, olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rexa és a New Religion, vagy éppen Alex Kedzsi és a Bambolé, azért szerintem picit dobnak a hangulaton. Meg ez a nagy kedvenc is az óra elején. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave. Perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, halad ez az éjszakát, nem mondom azt, hogy repül, de azért haladunk szépen előre. Az igazi mai slágerek között pedig ebben az órában sem lesz felesleges duma, nem sokára érkezik Dua Lipa és Bibi Rexa is, most viszont Nagy Bogi és Dess Jó leszek újra című dalának egy spéci remixe DJ Metzger Vikitől.

egy csak igazi mai sláger megy, ezt a dalt is Kuki készítette, és azt is, amit ma délután 6 óra után egy picivel bemutatunk, mert hogy érkezik Kuki a kívánság műsorba és hozza a vadi új dalát, hát imádni fogjuk ezt, szerintem már nyugodtan mondhatom róla. Baby Rexelli a folytatás a Faithless dallal, New Religion, ez jön a Rádió 1-en.

0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: emelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 onnan, hogy megint Balázsék. Addig viszont olyan nagy kedvenceket hozok, mint Taylor Swift és az Opelite, Joel Corey és a Stay a Little Longer, vagy mindjárt az óra elején Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

évekig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék itt a Rádió 1-en. Sopron Fest! Páros belépőket lehet nyerni, mert ahogy ígértük, a legmenőbb fesztiválokra mi visszük el a hallgatóinkat, és a mai napon is jó sok esély lesz erre. Már Atisnál is, és aztán a Kívánság műsorban is lehet nyerni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak nálunk, mindjárt 3-4-5 lesz, szóval most egy igazi újdonságnak szerintem pont itt a helye. Joel Corey-t választottam a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Napos, változóan felhős idő ígérkezik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér átalakításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehir.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását sürgette. A politikus jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével, és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, ami egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. 10 helyszínen csaknem 100 programot kínál a Múzeumok Éjszakája június 20-án Debrecenben. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában idén a gasztronómia áll. Ennek részleteiről Olá István, a Nagytemplomi Református Egyházközség elnök lelkipásztora beszélt a rendezvényt beharangozó tájékoztatón.
3: Lelkipásztorok fognak készíteni hamburgert itt az emlékkertben, biblikus alapanyagokból, teszem hozzá, lesz benne marhahús, lesz benne ugye kovászos cipó, buci, és olyan fűszerekkel és olyan zöldségekkel készülünk, amik a Bibliában szerepelnek, tehát próbálunk ehhez hűek lenni.
2: Az idén 20 éves modemben a kiállítások mellett a fesztivál hangulatról is gondoskodnak majd. Hívta fel a figyelmet Vizi Kata ügyvezető.
4: Délutántól több szekción keresztül a Made in Debrecen fellépői zenekarjai várják majd a látogatókat, akik a kiállításokból egy picit kiszakadva szeretnének a kertben feltöltődni.
2: Június 20-án tehát 10 helyszínen csaknem 100 izgalmas program várja a látogatókat Debrecenben a Múzeumok Éjszakáján. A napos, változóan felhős időben egy-egy zápor helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, még a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
5: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, és hát jó munkát, aki már elkezdte, 5 óra után 10 perccel, június 15-e van, hát ez már június közepe. És mindjárt itt a napforduló. Na, mindegy. Szóval, június 15-e van, Julán is vidnév nap, ez pedig az igazi mai sláger. Szemfeltő, nagy kedvenc, nagy lendület így reggel, a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk. 10 órától a Sopron Fest-re lehet páros belépőket nyerni, figyelni kell, hogy mikor indítja a műsorvezető a játékot, 10-ként csörögni, a többi pedig szerintem tudjuk, a számunk 06-20-311-111, ha még véletlen nincs elmentve valakinél, akkor szerintem írja be a telefon, mert úgy azért könnyebb bezsebelni a 10. pozíciót. Ez már is a Prairie Sea.

0: Edit, csak igazi mai sláger megy. Eső lesz, 22-23 fok lesz, de a hét második felében egyre több napsütés is lesz, és szerintem ez a fontos. Kamrád, Be Mine a hírek után ez jön, aztán a Balázsék Best on 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználói nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni? Forralni tudsz?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit. A kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk.
1: Mehetünk, csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy felé kipróbáljuk?
3: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül, tudja, hogy miért hozza?
1: Ne, fogalma nincsen
2: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozza, tudod? Tehát, innentől kezdve
3: én örülök, hogy részt vettek ebbe, a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Most olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval a repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri
2: kávé. Ez már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
2: és ott
1: persze.
2: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, az mondja, egy másodperc a tálcán.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez ilyen odaadott csúrbeszeg. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad.
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor vissza.

0: megy, igen, igen, mint a teknősnek a fejem.
1: Igen, szóval ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
0: Igen, veszély van abban a pillanatban, hogy a teknősnek a fej behúzódik a páncélba,
1: igen,
0: és eltűnik.
1: Igen, nem, de most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
1: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
0: Fél nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
1: Hát, hogy ilyen érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
0: Hát csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereked, hát nem tud kufircolni többet.
1: Mert tud a súrgódást, az... nagyon fáj neki a húr.
0: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
0: Atya úr is.
1: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
1: hát de csak
2: után,
1: kicsit,
2: de nem lesz
1: ki kell
2: olyan.
1: Bírni, de utána már jó lesz.
0: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
1: Ezek kívül kapni 600 kilométert légi.
0: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik a szerszám.
1: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
0: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginálról.
1: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
0: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
1: Főleg lelkisérüléseim vannak.
0: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
1: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
0: Gyerekkorban?
1: Nem, ez is tavaly volt.
0: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
1: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
0: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
1: Addig is azok voltak.
0: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
1: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
0: Téged nem lehet fölökni.
1: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
0: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
1: Erkélyről még visszafogok rajta.
0: Olyan, mint a denevér.
1: Igen.
0: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
1: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
0: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
0: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
0: És dobta a nagykést.
2: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
0: És ott edd is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
0: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Menj, csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
0: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
1: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
0: Kiegyenesedett a kis ujjad.
1: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
1: Ezt apámban is csinálták, amúgy
0: ez
1: az
0: minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott.
2: Herpes.
0: Nekem csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
0: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri új begyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én, nein!
1: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
0: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
0: Szad már bele, akkor gyorsan keményen.
1: Gyors vércukot nézzük.
2: De várjál, ha a bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
0: Mint a Bud Spencer filmen. Nein!
1: Szúrd
0: meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd, hogy még azonnal fia hülyeségre az a vehető, kis sétált, és behozott egy pikádot.
1: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
0: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltözte, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
0: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő. Hát,
3: ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
0: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az, az egyik.
0: Az az a nagyapád, az nem az, az, az, az csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is.
3: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
0: Semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó, jó sérülések, én ezeket szeretem.
1: Na mondjad nekem, mit van.
0: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
0: Igen, igen, igen.
4: Meg így lehajoltam. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
0: Ne csináld, de ennek ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
0: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol,
1: de
0: kivel, mikor. Én
1: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját, és megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele.
0: Oh,
1: és de várjál, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérrelt a visszapillantót a körbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
0: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád, senki nem szétkuszolt
0: rajta.
2: Jó,
0: oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé csinál,
1: figyelj,
0: tovább.
1: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbóm. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, amely elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külsőre, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolgok, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
0: Gyerek idő.
1: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment. Figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
0: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
1: Ó, ne!
0: Olyan volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
1: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd senki.
0: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó.
1: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kamp, és felakasztott egy a szemébe.
0: Jézus. És nem folyt ki a szeme.
1: Semmilyen nem lett, de...
0: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
0: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
1: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat.
2: Kivehető?
1: Nem, gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
1: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam.
0: Kicsit
1: Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy állam nem kellett jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
1: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legódarabot.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100.000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
13: 3 dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
14: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
15: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Napos, változóan felhős idő ígérkezik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér átalakításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehir.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását sürgette. A politikus jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével, és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, ami egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. 10 helyszínen csaknem 100 programot kínál a Múzeumok Éjszakája június 20-án Debrecenben. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában idén a gasztronómia áll. Ennek részleteiről Olá István, a Nagytemplomi Református Egyházközség elnök lelkipásztora beszélt a rendezvényt beharangozó tájékoztatón.
2: Lelkipásztorok fognak készíteni hamburgert itt az emlékkertben, biblikus alapanyagokból, teszem hozzá, lesz benne marhahús, lesz benne ugye kovászos cipó, buci, és olyan fűszerekkel és olyan zöldségekkel készülünk, amik a Bibliában szerepelnek, tehát próbálunk ehhez hűek lenni.
1: Az idén 20 éves modemben a kiállítások mellett a fesztivál hangulatról is gondoskodnak majd. Hívta fel a figyelmet Vizi Kata ügyvezető.
3: Délutántól több szekción keresztül a Made in Debrecen fellépői zenekarjai várják majd a látogatókat, akik a kiállításokból egy picit kiszakadva szeretnének a kertben feltöltődni.
1: Június 20-án tehát 10 helyszínen csaknem 100 izgalmas program várja a látogatókat Debrecenben a Múzeumok Éjszakáján. A napos, változóan felhős időben egy-egy zápor helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Hello. Itt vagyunk, jó reggelt! Hello, Eszter, jó reggelt! Hello,
2: jó reggelt kívánok.
1: Feri, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek egy hosszú, remélhetőleg nagyon tartalmas hétvége után. Sűrű, gomoly felhő közepette, legalábbis ott a hátatok mögött valami készülődik.
3: Ma már derül,
1: Ma már derüljön meg, igen, ma derüljön meg, fontos, hogy ma ne essen, úgyhogy ma ne legyen eső.
3: Jönnek a 30 fokok gyerekek, itt igen. Az igazi nyár.
1: Bizony.
3: Elasztotta a hétvégénket az eső, de az is jó volt, mi örültünk a tóparton neki.
2: De lefiz?
1: Esett?
2: Semmi
1: nem lett.
3: De esett egyébként tegnap, de hát tudod, ez a kicsit esik, nem esik, ez pont semmire nem volt elég.
2: Tehát ez olyan, mint amikor ezzel lesz fel filmekben, így eltűnik így a repedésekben, ez az a néhány cseppes.
3: És akkor így tudod, így a föld feküdt, és azt mondta, hogy és már nem is láttad, kész, ennyi.
1: Igen, hát ez azért sokkal több kellene, hogy legyen.
2: Ez olyan, mint én másnaposan, amikor csak pálinkát ittem előző este, és az első pohár üzet megiszom.
1: Igen.
2: És még semmi sem történik.
1: Felszívod a pálinkát, így van. Jó hétvége volt mindenkinek, nagy pihenés, több nap, két nap,
3: sok
1: három nap, négy
3: hát
1: nap.
3: Hát nekünk is három nap volt, ugye csütörtökön elbúcsúztunk egymástól. Én kint voltam a Metallica koncerten, gyerekek, hát figyeljetek.
2: A pokolgép koncertre gondolsz?
3: A pokolgép dalra gondolok. Azt egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert hithű rockerek se ismerték fel. Ugye a Metallica mindig játszik
1: igen, egy
3: az adott országnak egy-egy dalát, és akkor ketten ezt megtanulják.
2: De hogy nem Beatrice?
3: Nem értem. Lehet, hogy szóra.
1: Miért nem? Vagy Edda.
2: 8 óra szórakozás.
1: Vagy Edda. Igen.
3: Igen, annáljuk a keményebb zenéket szeretik, és akkor mindig a múltkor ugye tankcsapdát játszottak, és most meg pokolgépet játszottak, rettetesen rosszul.
1: Rosszul?
3: Hát figyelj, nyilván megtanulták, az elején van egy ilyen jellegzetes gitárriff, az tök jó. Lement, és akkor utána itt a basszusgitáros énekel általában magyarul, aki nem tud magyarul, ugye? Tehát a totális metál, azt így nagyon kellett. A metál szót még értetted, a totálist, azt már sem ennyire.
1: Ezt fel voltak írva valahova, vagy?
3: Kottából játszották, persze, kihoztak 2000 kottálvány, mindenki.
2: Kihoznátok a pokolgép kottámat? Köszönöm szépen.
3: Igen, és már érkezünk is, tessék. Úgyhogy nem az volt azért az est fénypontja, de egy ilyen aranyos gesztus, ez mindig a befogadó ország felé, hogy játszanak egy-egy dalt, a csütörtökin ez volt, és akkor a szombati meg a Quimby dalát játszották el. És, de hát egyébként gyerekek...
2: Azért az egy nagyon metálos zene.
1: Az nem
3: az
1: nagyon.
3: Az egyébként érdekes volt, hogy az meg nem egy metálos dal, de valamiért azt választották. Gondolom, ilyenkor valaki súg neki.
2: De mi volt? Autószáltat?
1: Hát igen.
2: Vagy mi volt valami dallamos? Gondolom, hát dallamos.
3: Hát dallamosabb minden.
1: Valószínűleg elmondják nekik, hogy mi az, ami népszerű vagy, és akkor gyorsan két riff erejéig azt ott megtanulgatják. Ja.
3: De nagyon érdekes volt az egész. Kör alakú színpad volt, mi bejutottunk ide a kígyófészekbe, így hívják, a nagy rajongók közé, és hát figyelj, technikailag olyan megoldások voltak benne, amit így nem is tudsz igazán hova tenni, de ami tök jellemző volt, hogy nem akarták a showval elvinni a zenéről a izét, vagy csak takarékoskodtak, de mondjuk szerintem egy Rót koncerten több ilyen láng csóval van, mint a Metallicán volt, az utolsó egy vagy két dalban emelték ezt be, és inkább tehát egyrészt a zenével vitték el, tök jó volt a látvány, négy hatalmas torony volt, ahol ment a kivetítő, és ez a körszínpad, figyelj, jöttek fel a dobszerkók, a Lars Ulrich az állandóan így vándorolt, és a többiek is, volt fönt 16 darab ének mikrofon, én ilyet még nem láttam, kifelé és befelé is, és a csávók folyamatosan mentek, és bárhol énekelt a faszé, az mindenütt ugyanolyan jó volt.
1: Aha.
3: És akkor így a stadion közepén volt ez a nagy körszínpad, és bárhova tudott menni rajta, és a közönség minden részének próbált adni. És ami a legszebb volt, hogy annyira látszott rajtuk, hogy ezt így még mindig nem hiszik el. Ez 83-ban jelent meg, azt mondom, az első lemezük, érted? 83.
1: Azért az nem most volt.
3: Mi se tudod számolni, és ott van 68 ezer ember, érted, miattad, és azt láttad a Hetfielden, hogy így körbenézni, és azt mondja, hogy magából,
1: igen.
3: Úristen.
1: Kemény képeket láttam én is róla, igen.
2: Most nézegetem, és amikor ugye Quimbyt mondott, hogy Quimbyt játszottak, akkor lehet, hogy egy Fish számot játszottak, és nem tudják eldönteni, hogy melyik volt. Tehát az, hogy az
1: igen,
2: kemény,
1: Fish vagy Quimby.
3: Igen, a Fish föl is lőtte, ugye rögtön a izét, a zászlót. Igen,
1: a Quimby fura lenne, tehát inkább Fish, nem a Quimby fura lenne, a Quimbyt választanának, ez nem annyira rock dal.
3: A leírások szerint ez egy Quimby dal volt, aha, de a Fish együttes is azt gondolta az elején, hogy ez
2: igen,
3: ez
2: de közben a cikket is frissítették, ami szerint tényleg a Fishnek volt a dala.
3: És most akkor az, hogy fölkérdezik? Igen, de várj, és akkor a Quimby.
2: Nem lehet meghallgatni? Nincs
1: de majd megkeressük, és akkor meghallgatjuk.
2: A hallgatóim majd a vasfülükkel eldöntik.
1: Igen, megnézzük, és akkor meghallgatjuk.
3: Meg milyen ügyesek voltak, hogy egyszerre két zenekarnak okoztak örömöt. Ugye, a Fishnek hát, is, a
2: amúgy ez egy ilyen Audi... Vagy nem tudom, audiovizuális, nem az csak audio, ez egy audio Rorschach teszt, tehát ez az a dal, amit ha belehallasz. Tehát az is lehet, hogy Zoltán Erika volt.
3: Igen, csak ő nem posztolt, hogy én végre igen. Én vagyok.
2: Hogy a kordgyűjtő volt a reptér.
1: Azt hogy a basszgitáros lenyilatkozta, hogy senki nem súg, hanem ő mindig komolyan belássa magát az adott ország zenéjébe, és úgy választanak.
3: De na.
1: Az milyen jó ez arc, komoly. Nem? Milyen jó arcok ez egyébként, komoly. Hogy ő nem a basszgitáros. Bassgitáros.
3: Nagyon, nagyon.
1: Bassgitáros végig hallgatgatja. Én azt gondoltam,
3: valaki megmondta neki. Vagy nézett egy ízét, egy 1986-os, nem tudom, ilyen bravótó díját adást, ahol
1: lehet, hogy belehallgatgat. Lehet, hogy belehallgatgat egyébként, igen.
2: Lehet, hogy ráírt valakire MyVip-en, hogy ajánljon neki valamit.
1: Igen. A végén bemondta, hogy Quimby. Úgyhogy lehet, hogy Quimby volt. Na jó van, szóval jó volt ez a lényeg.
3: Nagyon, meg jó volt, hogy itt voltak 3 napig, de ezek 3 éve turnén vannak, gyerekek.
2: Beszéljük inkább az árulásról, ami történt a hétvégén.
3: Melyikről?
2: Hát, amit az Anna követett el.
1: Mit követett el?
2: Ott ül az áruló, ott ül. Nézd, ez az.
1: Mit csinál? Mi volt?
2: Na, hova kirándult a hétvégén?
1: Nem tudom, gyerekek.
2: Melyik várost választott a barátnőjével, hogy felfedezze Anna a gyönyörűségét.
4: Szevasztok!
1: Hol voltál?
4: Nyíregyháza.
1: Nyíregyháza destináció.
4: De persze. Hát minden évben elutazunk a barátnőmmel egy barátnős hétvégén.
2: Nincs a sivatagi kutya, de vigyorogjál.
3: Hogy szép hely van.
4: Gyönyörű Nyíregyháza.
1: Mind destináció?
4: Ezt meg nem. Igen, mind destináció. Elmentünk kérlek szépen az állatparkba.
1: Az szép. Na ennyi, sóstól gyönyörű.
4: És így tovább. És nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
2: Az igazat mondjad, Anna, ne itt a marketinget mondjad. Az igazat mondjad el,
4: mit mondjak igazságban?
2: Az igazság. Anna, oda jött hozzám Szerda környékén, hogy jön Nyíregyházára a hétvégén, hát milyen csodálatos. Ezt mondom, hát annál a legjobb kor, hát pont bográcsozni fogunk pénteken, hát az van, hogy én a kis barátnőm, mert én nem érek rá bográcsozni veletek, mert nekünk saját programunk nekünk itt innerünk
1: csak van. Csak nem a Barbizomba kötöttetek ki.
2: Semmi. Szombat este fektetéskor csörög a telefonom egy telefonszám.
1: Ne csinálj részeget, ne csinálj tényleg.
2: Csörög a telefonom. Hát sajnos nem tudom fel, ugye éppen altattam, és amikor ezt csak lehetem, csúvasz! Anna vagyok, itt vagyunk a Mekibe, nagyon benyomtunk.
4: Hát kellene lény felszívja.
2: És ilyen különböző képeket látok, ahogy Anna a szifonpresszóban mulat.
1: Nem hiszem el.
2: A szifonban.
4: Jó volt.
1: Nem itt ittunk, nem ott ittunk, vagy nem az ott, ahol lejöttünk.
2: Önmagától megtalálta, igen, a főtéren, igen, a szifon. Magától oda talált. Én nem is ajánlottam neki, magától megtaláltam.
1: És rácsörögtél az összele.
4: Nem is emlékszem.
1: Itt vagyunk a szifonban.
3: Itt kapatos milf érted a Nyíregyházi éjszakában.
1: Nagyon megindultak.
2: És mondta nekik, hogy menjenek vasárnap reggel a KGST piacra, amit nem tudott értelmezni már abban az állapotában, de végül kimentetek? Mi lett?
4: Nem mentünk ki. Nem mentünk ki, de ki kellett volna. Nagyon jó hely, nagyon éltük. Nagyon jó idő volt. Eszter még írt pénteken, hogy hát készüljünk, mert azért hűvös van. De aztán szombatra megjött a jó idő.
1: És benyomtatok ott a szifonba? Hát a titú mi is párat, az egy ikonikus hely.
2: Hát abban neve szerintem már elmondja azt, hogy ez csak egy jó hely tud lenni.
1: Igen, hát egybe a kitelepülés után ültünk be picit, igen, kicsit piálni. Ott onnan indult a road movie-nk a Barbizonba.
2: Na igen, és aztán mondta, küldött nekem képeket fiatal fiúkról, ahogy a McDonald's-on ott kárálnak.
4: 18 és 20, hát 16 és 20 között volt az átlag korosztály. Ezt egy picikét romboltam a barátnőm, amikor bementünk, mert valami muszáj volt, hogy főszívja a dolgokat.
2: De hogy mennyire igazi Nyíregyházi már Anna, nem, hogy elmegy a szifonba, és a végén a Mekiben köt ki. Tehát Nyíregyházi, ez a kettő lehetőséged van.
1: Micsoda görbe este.
4: És rámírt az Eszter, tök cuki volt, azt írta, hogy igazi Nyíregyházi lettél. Igazi nyíregyi vagy. És ott
3: üszünk a szifon és Meki.
4: Szifon és Meki.
2: Ennyi tud. De annyi, hogy ha Bújtosi Mekihez mentél volna, akkor egy fokkal azért előkelőbb lett volna, mert ott szokta bolyongani a részegek a túl körül, de mindegy, a főtér is megteszi szerintem.
3: Jó, és a kulturális élvezetek, hát gondolom, ugye nagy számban voltak azok is, szifonba.
4: Szifonba is volt.
2: Mondd el, hogy minek van most a fosos bugybóka, mi van, ami most...
3: Az fosos bugybóka világnapja.
4: Fosos bugybóka világnapja.
2: Valami átvette a hatalmat a hotel felett. Mi az a bogár?
4: Jó, az kim volt egy cetli, valamilyen, nem is tudom, rögtön mondom a nevét, egy ilyen fekete bogár, és írták a hotelbe, hogy elnézést kérnek, most ilyen rajzás van, és hát akármennyire figyelnek meg egyebek, hogy hát nem tudnak mit tenni. Egyel nem volt. Találkoztunk, olyan cuki volt, hogy oda tették így a cetli, de egyetlen egyel nem.
2: Ez Nyíregyháza annyit tesz, hogy simán csak csótányok vannak, és akkor igen, így próbálták.
1: Ez a fura rajzás van, egész évben rajzanak, a tűzhely mögött vannak, nagyon nem, gyorsak.
2: Főleg
1: éjszaka rajzanak, igen, csébetűvel kezdődnek. Csébetűvel kezdődik a nevük.
2: Hey, mi is ennek a neve? Mondom. Futrink, Gabona Futrinka.
1: És leírták a hotelbe, hogy rajzik ez a bogár?
4: Hát, hogy ott van, nézd meg, itt ki volt téve egy cetti, hogy
1: megőrülsz,
4: nem kell megijedni, nem bántanak, nem ártalmasak, de hogy jönnek a Gabona Futrinkák, előfordul, hogy nem kell megijedni.
1: Ne félj, nem foglak bántani, van a bogár
4: feliratot. De egyébként olyan cuki, hogy ezt így
2: na, látod, nálunk így kezdik a migránsokat.
1: Látod, ez egy nyíregyháza, ez már nem az a nyíregyháza, mint tudunk fel. Itt már bogarasak, és már kirakják a hotelbe, hogy bogár van, érted?
2: Így van.
1: Bocsánat, penészes az ágynemű, kétnapos a zsömle, elnézést kérünk.
2: Egy királypiton szabadult be.
1: Érezik nagyon jól magukat.
4: Nagyon jó volt, gyönyörű volt. Az állatkert, hát az valami felfoghatatlanul klassz. Nagyon régen láttam, vagy 11 néhány évvel ezelőtt. Nagyon sokat változott, nagyon sokat fejlődött. Szóval.
2: Ugye azt mondnak, hogy hol ittatok a szifonon kívül?
3: Mindenhol szerintem,
4: hát
3: hogy
4: ismerem. Hát a tónál is.
2: A tónál?
4: Ott ettünk egy nagyon finom halászlevet. Ott volt egy kiülős hely, te biztos, hogy tudod, van egy gyönyörű szökőkút, ahol még zenék is vannak.
2: Igen,
4: ott,
2: igen,
4: a tónál, ott van egy ilyen kiülős, és ott ettünk halászlevet.
3: Uh-huh. Na, ami fontosabb, hogy aztán a Mekibe oda beálltatok, mintha autóval lennétek a McDrive-ba részeget.
2: Akárki írta ezt, nagyon igazán, mert ez a teljes kultúra rész, hogy egy embert ugye dezignálunk, hogy nem ihat, és utána pedig őt kényszerítjük a sajtburgerek beszerzésére. Ez mindig, és utána pedig ott állunk, mert van mellett egy benzinkút, és mindegyik ott áll dűlöngél, vagy próbálják csendben már, tudod, egész este ilyen hangos voltál, és azért, csak ezt megeszem, és minden rendben. És soha nem segít, de figyelj, az arra kéne, hogy tényleg egy ilyen dokumentumfilmet készíteni, hogy ott tényleg keringenek a gyerekek, vagy hát tinédzserek ott a Meki körül.
4: Azok tényleg tinédzserek. Nagyon jó.
1: Hát akkor Görbe hétvége. Nem gondoltam volna. Görbe hétvége Nyíregyházán.
4: Történt.
1: A nyíregyházi road movie. Igen. A presszóval és a McDonald's.
2: De szóval, hogy tudja ezt megtenni az emberek, hogy automatikusan oda mész be? Tehát bárhol bemehetnél, mert ott a gondűző söröző, ott a pikoló, egy csomó minden van.
1: Szerintem azért az ott a főtéren van, nem? És annak a jó a lokációja, vagy azon a téren. Van egy szép sétáló utca tér, és oda úgy kedved van beülni egyébként. Igen.
2: Jegeske. Rengeteg jó helyek vannak még, ahol ott megkísérhettek volna téged, de nem kellett.
1: De túlélted a nyíregyházi éjszakát.
4: Ez persze,
1: komolyabb, mint Brooklyn.
4: Hát nagyon jó, mentünk egy kört, éjjel megnéztük a nagy templomot kivilágítva, nagyon szép volt.
3: Na most mivel Anna mindenre nem emlékszik, ahogy elmondta, a nyíregyházi lakosokat kérjük, hogy élménybe számoljon az, aki találkozott Annával.
1: Két, mint a buba, két kacsa, tudod, vagy két liba.
3: Liba, mindenki.
1: Énekelgettek.
2: Figyelj, amúgy annál felszabadultabbat, mint amilyen Anna részegen, azt szerintem nagyon kevés ember tudja. Tehát, hogy az
4: jaj,
2: tényleg,
4: jó, hogy ezt mondod, köszönöm. Ez megtisztelő, ha te mondod.
2: Ilyen musical szereplő lehetnél. Tudjátok, mindig van ez a vicces mellékszál, ami megtörténik, és tényleg nem, hogy teljes átalakulás, tehát fullos metamorfózis, és semennyi szégyen érzett, tehát nulla.
4: Ugye a szigeten, Maldivon, ami ott történt, ott is marad, ugye?
1: Hát volt, hogy haza kellett menned a vacsoráról.
4: Nem
1: mi küldtünk el, önként úgy döntötted, hogy hát hazamész a vacsorára.
4: Én vállalhatatlan vagyok, úgyhogy a viszontlátásra.
1: Igen, egy ponton mondtad, hogy te inkább hazamész a vacsoráról.
4: Én gyakorlatilag egy istencsillagos Benjaron étterembe ültünk, ugye, amíg beszarál.
2: Igen, és azt kiabáltad, hogy mindenek ugyanolyan íze van.
4: És a Laci ebben megerősített a forgó. Laci azt mondta, hogy igazad van. Ezzel elindult.
2: És aztán hazatámoljaktak.
1: Hát az óriási volt.
2: Hát ha valakire érdemes költeni részeget, akkor az Anna szerintem. Hát
1: ez a legjobb vacsora, érted? Lerészegettek már az előételnél, azt elsétáltak haza. Ott ültünk, érted?
2: Ha csak jöttek a kaják, amiket rendeltek maguknak, emlékeztek, hogy jöttek, mindenféle ilyen puharák.
4: Feri tekintetére emlékszem, ő ült a bal kezemnél, és ő hát, hogy rendelte nagyon elegáns italokat, Sauvignon Blanc, és minden, és figyelj, minden, tehát egy idő után már nem.
1: Már mindegy volt.
3: Mindegy volt, ez neked 5 percig tartott, csak emlékeztetlek, mert 5 perc alatt picsáztad el magad teljesen.
4: Ez így láttam a tekintetét.
3: Olyan meleg volt.
2: Én még majdnem szoktam arra gondolni, amikor Anna azt mondta, hogy hát csak nagyon elfáradtam. Emlékeztek azok, hogy nagyon álltak, és egy pérés van szükséges. És aztán pedig, és látom, hogy feszít, érted, mint Póka Lucernásban. Érted a medencének a szélén, ilyen Time of Her Life, tudod, ilyen, ne szóljatok hozzám, egy mozisztár vagyok. Az nem Anna.
1: Igen, megtaláltuk a medencénél.
2: Az óriási volt.
1: Na jó vagy, gyerekek. Közben megyünk, jó, fél hét van, Zsülci integet, úgyhogy majd még mesélünk. Jövünk mindjárt, lehet kezdjük közben játékra jelentkezni. Megindítjuk ezt a kis hétfőt, úgyhogy itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Indul a nyári kert és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Június 13 és 19 között.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Napos, változóan felhős idő ígérkezik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér átalakításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehir.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását sürgette. A politikus jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével, és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, ami egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. A biztonságos villamos közlekedés érdekében több ütemben végez vágány felújítási munkákat a DKV mától július 20-áig, közölte a társaság. Az első ütemben a vágány szabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárást követően is zajlanak majd a Bentéren és a Simonyi úton.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud

0: Zuhan felhős időben egy-egy zápor helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-7 lesz, pontosan egy perc múlva, hello, belló drága hallgatók, és hétfőben elkezdjük, 7 óra után majd beszélünk a UFC gáláról, írjatok eredményeket, hogy mi van gyerekek, hogy állnak a meccsek, ha valaki nézi, esetleg fent van, vagy van élő előfizetésre, nagyon kíváncsi vagyok itten. Ki vagyok képezve itt a gyerekek által, hogy kit kell figyelni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi, de egyre nem találom sehol, csak a UFC-nek a fizetős oldalán oda, meg egyre nem tudok belloggolni, úgyhogy nem kértem el itten a belépőket, úgyhogy nem látjuk. Nem látjuk egyelőre, ez hajnali, a Fehérház kertjében zajlik, mert felállítottak oda egy felállítottak rám egy ketrecet, nem

0: normális, imádom az egész történetet, óriási.
1: Mi lenne, ha egyszer életedben így hivatalosan regisztrálnál és fizetnél valamiért?
0: Én megcsinálnám. Mondd meg mennyi, ha valaki, nekem nincs erőm se energiám ezt végigülni, de hogy egészen elképesztő, amit a Trump csinál. Tehát, hogy a Fejérház kertjében külön erre az alkalomra felállított egy óriás emelvényt, több ezer meghívott jelenlétében ketrecharc gálát rendeznek a Fejérház kertjében. Óriási egyébként. Óriási. Hihetetlen, nagyjából ilyen 18 milliárd forint a büdzséje, és ez a karom, ez egy 28 méter magas, 47 méter széles, 600 tonnás acél szerkezet, tehát be a képet, Zsula, amit fölhúztak a Fejérház kertjébe, azért, mert a csávot szereti a UFC gálát, és ott vannak a legnagyobb nevek, és bunyóznak, ez az Amerika születése is egyébként, meg a Trump születésnapja, tehát a kettőt valahogy
1: vett
0: megpróbálják összehozni.
1: Vett magának egy apróságot.
0: Vett magának egy apróságot, igen.
2: Amerika tulajdonképpen akkor született, amikor Trump.
0: Igen.
1: Elnök úr, minek örülne születésnapjára UFC gálának?
0: Nagyon szeretem.
2: Én szeretném tudni, hogy a Fejérháznak a biztonsági főnöke hogy érzi magát ebben a helyzetben, ahogy 5 millió ember jön, megy, kifelé, befele.
0: Ja, fia, azt mondták, hogy különleges nemzetbiztonsági eseménynek hívják. A drogkereső kutyáktól a bombakereső kutyáig, a mesterlövészekig mindenki ott van, mert hogy annyira veszélyesnek tartják ezt a dolgot, hogy az, ami elképesztő. A UFC 250-es gála így van, ez a 250 éves Amerika tulajdonképpen, és a Fejérház gyepszőnyegén lapul most ez a Karom nevezetű építmény, amit aztán nézem. Lebontanak, és viszik el, 5000 ülőhelyjel, meghívásos alapon érkeznek, és elképesztő, hát hogy is mondjam, csak felhajtás, ráadásul nagy nevek. Szóval na, ott a Fejérház mögött, és ott van ez a Karom nevezetű, hát hihetetlen emelvény, és rengeteg ember, rengeteg meghívott, így néz ki. Elképesztő.
1: És egyébként... az ovális irodából az elnök úr rálát, vagy neki ki kell menni a nép közé,
0: hát
1: ha
0: az elnök
1: akarja.
0: Úr kint lesz. Ez elnök úr az kint lesz természetesen a Dana White-tal. Ugye a Dana White az, aki az egésznek a hát tulajdonképpen tulajdonosa és jó barátja a Trumpnak, meg a Trump kampány támogatója. Az a kopasz csávó. Mindig őt látod a sajtótájékoztatón beállni a két nagyon összeverekedni akaró UFC harcos közé. Ő a Dana White. Vágjátok a UFC-t valamennyire?
1: Emberek ütik egymást.
0: Igen.
1: Körülbelül ennyi.
2: Szerintem meg vagy. Igen.
1: Én szerintem tudom, hogy miről szól.
0: Igen. Van azért a Justin Gaethje, a Charles Oliveira, a Topuria, tehát hogy azért nagy nevek vannak ott.
1: Topuria, nagyon szeretem.
0: Ő egy grúz származású spanyol csávó egyébként, brutál, 65 kiló pehelysúlyban van. Én a gyerekek miatt tudom ennyire.
1: Látom, vedd be vagy.
0: Nagyon-nagyon-nagyon tudom, igen. Tehát, hogy a Makachev testvérek, az Iszlám, meg a Makachev, meg a Topuria, Charles Oliveira, ezeket hát a Benny vágja nagyon. Meg most már a kicsi is, úgyhogy ki vagyok képezve.
1: A Makachev?
0: A Makachev nagyon nagy.
2: Ez a UFC gál, az jól sikerült, mert most írják, hogy megszületett az Irán-Amerikai Egyesség.
0: Na látod, az is hétvégén megszületett, elvileg igen.
2: Most írják, hogy 8 percet, Hormuzi szorost fel fogják oldani.
0: Hát Trump mondta, hogy győzött Amerika, bocsánat, Irán megposztolta, hogy legyőztük Amerikát. Csak a szokásos. Egyébként tényleg.
2: Legyen mindenki boldog.
0: Igen. Az szakadó olajárat és megnyitó Hormuzi szorost jelent, úgyhogy, ja. Na mindegy, ha valakinek van már eredménye, gyerekek, akkor küldjétek, hogy mit csinált a Pereira, az nagyon érdekel, meg én nagyon szeretem az Oliveirát, a Charles Oliveirát, hogy ő mit csinált, jó? Úgyhogy ezek érdekelnek leginkább, meg a Topuriának a meccse is, ha már az lement. Bugyós Pityú és Izgága Jani is állítólag bunyózik rajta.
2: Jaj, de szeretem.
0: Bugyós Pityú, Izgága Jani, állítólag az lesz a főmeccs. Na mit üsz be? Látom, hogy valamit nagyon üsz.
1: Keresem ezt a Charles Aureliát.
0: Charles Oliveira, te hülye. Nézd meg, hogy néz ki.
1: Charles
0: Oliveira. Nézd meg, hogy néz ki. Zsenik egyébként. De Justin Gaethje-t is megnézheted, az Alex Pereira-t is megnézheted. Azért ők jó arcok, meg nagy nevek. Tényleg nagy neveket sikerült összehozni. Úgyhogy csak nem tudom élőben nézni, nagyon kíváncsi lennék. De majd a Benny úgyis elmondja, hogy minek mi lett a pontos eredménye, meg highlights-okban megnézzük. Pereira kikapott. Aha.
1: Ó, szegény. Pedig milyen nagyon lehet, bíztunk no? benne. Eszter még rám is csörgött a hétvégén, hogy Pereirával mi van. Á, mondom, szerintem nagyon jó lesz.
0: Pereira
2: bucira. Hívtam Ferit a hétvégén.
0: Igen?
2: Igen, te egy bogrács felett veri, és ezt el tudod, hogy ez nem működik, hogy ez most akkor hogy van ez?
0: Igen, a Borics Ádámot felhívjuk majd hét után, és akkor egy kicsit rá nézzünk erre a történetre, úgyhogy őt hívjuk UFC-vel kapcsolatban, itt többen külditek a tippet, gyerekeket köszönjük, de meg vagyunk, hát
2: ezt már látjuk. Csütörtökön tudtuk, hogy így lesz.
0: Igen, Borics Ádámmal beszélgettünk majd erről, meg magáról a gáláról, és hát mit szólsz hozzá Hamiltonhoz, mit szólsz csak egy fél mondatra?
1: Beéred, hát ezt mondtam nektek hetek, ugye, mert itt múlt az héten öreg is mondtátok, hogy jaj, mert a Ferrari szar. Na, az ki érte meg? Hello, bello! Ott van.
0: Talán az első?
1: Ez az első győzelme.
0: Behúzta.
1: Nagyon sokat behúzta. Kellett várni erre.
0: Komolyan mondom, örültem. Nem néztem, meg nem nézek formányat, meg nem volt időm most hétvégén tévézni, de hogy így, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örültem. Mondom, jó van azért a csávó, legalább egyszer fölállt a dobogó tetejére. Ugye megnyerte a, hát a tököm tudja melyik futamot.
1: Barcelona.
0: Barcelonát megnyerte. Úgyhogy az öreg azért csak odaért, hát, pirosban először.
1: Tudom még jó vezetni. Autóval könnyű. Hát azért
0: ez is nagy dolog, ja.
2: Tudja is tudja. Hát ez nagyon izgalmas.
0: Na, hogy állsz akkor?
2: De izgalmas.
0: Hogy állsz a kifli vásárlásra? Én annyit tudok. A dagasztógéppel.
2: Jó, ez az iróniát.
0: Csak kérdezem, hogy most mikor lesz már kiflit?
2: Születben megmertem kérdezni Rákóczi Ferenctől, hogy érdemes a drágábbik dagasztógépet venni, vagy teljesen jó lesz az olcsóbbik, és azt mondta, hogy attól, hogy mit szeretnél csinálni, ekkor felsóhajtott Balázs is rám nézett.
0: De úriember voltam.
2: Egy videószócs szól, csak a szemeim közé nézett, és annyit mondtam neki, jó?
0: Kussolt.
2: Lehet, hogy csak 3 napig fogom használni, az életem 3 napja lett.
0: Még egy éve felüvöltöttem valahogy, minek, nehogy megvedd, most várjunk a kis kifliket, a kis hókifliket.
2: Láttam a hétvégén, ahogy egy pék megosztott, egy nagyon Szabi a pék pontosabban megosztott egy nagyon jó kifli receptet, és neki volt ilyen dagasztógép, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is működne a dagasztógép nélkül a kifli.
1: Ezért kell egy dagasztógép. Igen. Azért szerettem, mikor ilyeneket vásároltok, mert ezt én féláron mindig át tudom venni.
0: Igen, amit megvettünk, és egyszer bekapcsoltuk. Aztán a tisztításnál rájöttük ezt a szart. Hány gyümölcs turmix, gyümölcsprés. A levet és a rostot.
2: Nem vagy az
0: anyám! Külön válogató, a levet és a rostot és a híjat külön válogató mixer rohadt konyhapultokban.
2: A slow juicerre gondolsz, amit nagyon nagy elánda vettem, és még óvszasan feltegette a férjem, hogy ennek a motornak a teljesítménye sokkal jobb, mert az olyan magvas gyümölcsökből, ugye? Igen, erre
0: igen, és az első mosogatásnál jössz rá, hogy soha többet nem akarok céklalevet csinálni a gyereknek. Inkább megveszem a boltba, de hogy az még egyszer összeszerelni, meg elmosni, meg összerakni meg lehetetlen.
1: Van még ez a gép, mert meg azt van, is átveszem.
2: Nagyszerű gép. Kézzed, de fagyit is lehet vecsinálni, fagyasztó gyümölcsökből.
1: Mennyi fagyit csináltál az elmúlt
2: semmi
1: években?
2: Semmi között nincs hozzá! Semmi között nincs hozzá! Emlékeztek rá, amikor régen voltak expók, és mindig ott mutatták be ezeket a gépeket.
0: Figyelj, és mindenkinek csorgott a nyára, megvetted, és tényleg soha többet nem használtad.
2: Nem is működött úgy.
0: Nem működött, soha többet nem tudtad úgy összerakni.
2: Amúgy szerintem egyetlen egy gépet csináltak, ami jó volt, azt kivitték az expó, és a többi az nem ugyanaz a gép volt.
0: Kaptál, jó, igen. Szeretem a hókiflit lekvárral, mákkal, porcukorral, balacklekvárral, szilva lekvárral.
2: A ingadozott cukorral.
0: Szeretem a sóskiflit, szeretem a vajaskiflit.
2: De most miért? Azért, mert egy lány megkívánja, hogy legyen neki egy menta színű, vagy esetleg kristálykék színű, vagy piros.
1: Nagyon fontos, hogy vegyél hozzá plusz feltétet, a húsdarálót is vedd meg hozzá, az is nagyon jó.
2: Húsdaráló feltétet lehet hozzá.
1: Meg vegyél hozzá tésztanyújtót. Ne. Jó, meg vegyél tésztanyújtót is, mert úgy kompletten jobban át tudom venni. Ja, és a legnagyobb méretet vedd.
0: Szeretem a leveles tésztát, szeretem a hajtogató tésztát, szeretem a rétes tésztát, szeretem a linzer tésztát, szeretem a sót, a köményet, a cukrot. A porcukrot, mindent szeretek rajta.
2: De hogy felhisztem az előbb, hogy felhisztem, hogy az MS vagy az XLS-re van szükséges, Balázs csak egy mondat. Az XLS, az XLS!
0: Hát akkor már figyelj, ha már megveszed, oda kell pirítani, akkor már nem szabad szórakozni.
1: A döme megcsinálta Szabi a pék kifliét, oda néz, hogy
2: nézze, milyen szép. És van döme, van neked hozzá, az milyen színű dagasztógépet a menta vagy a kristálykék, és hogy milyenek a kiflik. Igen, szóval ez amúgy Szabi a péknek a hibája. Tehát arra, hogy Szabi a pék, fog vissza magad. Nem kellnek az ilyen tartalmak, amik befolyásolják az embernek a pénzköltését. És amúgy nyaralni sem megyek sehova, úgyhogy akkor most nem vettek magamnak egy dagasztógépet?
0: Ne, kell venni.
1: Meg amire az ember vágyakozik és érzi, hogy könnyűvé teszi az életét, azt vegye meg.
0: Ne kell venni. Bocsánat, csak közben itt van a játékosunk, meg elmaradt egy SMS csak a 4 nap 19 óra 44 perc, igen, csak hogy a világ helyre álljon. Nyári szünet, gyerekek, 200 valamennyiről indultunk, és 4 nap 19 óra itt tartunk. Te jó Isten, halló, jó reggelt!
3: Jó Háló, jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt, mi a helyzet? Honnan hívtál minket? És Teofil.
3: Teofil, igen, Teofilnak hívnak. Jelen pillanatban Egerből hívlak titeket. Épp terepjáróba ültem, és mennem kell fel a Szőlőhegyre.
0: Hát igen, azért egy T betűt elcsérünk, egy P betűre, azért egész más a kicsengése nevednek. Oké, szóval, hogy mész Szőlőhegyre?
3: Igen, a Szőlőhegyen vagyok fenn, mert mármint oda indultam, és most megálltam a útközben, hogy a játékra jelentkeztem, és nagyon aranyosak vagytak, és bekerültem. Jégkármentesítéssel foglalkozik a cégünk, és amikor riasztást kapunk, akkor nekünk fel kell menni, és akkor ilyen ezüstszulfid rakétákat lövünk ki, hogy megmaradjon a jó öreg bor nektek az Egri Bikamér, amit majd a nyerek nagyon szeretnék küldeni nektek ajándékba egy pár üveggel, az a csöpet csapatnak majd.
0: Aha, jó. Hogy, oké, okay. Szóval, hogy várj, mi történt? Tehát föllősz rakétákat, amikor jégesőt mondanak a szőlő fele, szól a gazda, figyelj, felém jégeső tart, te kimész, föllövöd ezeket
3: most, a... Most még nincs játék, ugye, Bali? Ugye, még az még nem játék?
0: Csak létszik, kérlek, csak válaszolj a kérdéseink.
3: Jó, válaszolok. Tehát az a lényeg, hogy van egy applikáció, van egy tablet, és azon kapunk riasztást, akkor a terepjáróval ki kell azonnal menni a hegytetőre, a legmagasabb csúcsára, és akkor megvan adva a koordináták, GPS, és rakétákat kell bizonyos magassággal fellőni.
0: Milyen magasra megy ez a rakéta? Milyen magasra?
3: Hát figyelj, ami erre kell, az is be van állítva. 1500 méter, 2000 méter, 2500 méter.
0: 2500 méterre fellőttük egy rakétát, és akkor ott nem lesz jégeső.
3: Hát ott úgy van, hogy ezüstszulfidot felrobban, és akkor ezüstszulfid szétmegy, és a nagy jégszemeket, tudod, ami van ilyen két centi, azt így szétbomlaszta, és akkor apró kis ilyen kis, mint a hóesés.
1: Haver, esőt nem tudsz csinálni? Mert megveszünk
3: de a Velence. De gondolkodtam rajta, hogy arra terelem Velence és a Balaton fele.
1: Oda, ez aha. Pont ez a két hely kéne. Puff, egy-egy raketta.
3: A így van.
0: Na jó van, kivel játszanál?
3: Ferivel játszolik.
1: Ám, legyen.
0: Jól van.
2: Szegusztok.
0: Jól van, figyelj Teofil, indítjuk az órát, akkor 3-2-1, tessék.
1: Bort is csinálsz, Teofil?
3: Bort? Fogalmam nincs a bor készítéshez. Ezt más csinálja.
1: Most is mész jégesőt mentesíteni? Veszély van? Megjött a figyelmeztetés?
3: Jelen pillanatban csak járőrözök, egyébként riasztást csak akkor kapunk, amikor veszély van. Én viszont kérdeznék tőled,
1: tessék.
3: Ha nem baj, az, hogy mikor fogtál legutóbb halat a Velencei tóba?
1: Kimaradt nekem a horgászat.
3: De miért?
1: Hát, távol áll tőlem.
3: Van petabotod? Peri, van petabotod, őszintén.
1: Van, kéred, neked adjam.
3: Felesleges, mert horgászat kívül áll tőlem.
1: Aha, kihagytad te is.
3: Hát hogyne, persze, hát nem ezzel foglalkozom.
0: Nem ezzel, pedig már nem lett volna sok. Nem ezzel, azt mondtad nem ezzel. Igen, meg ha nem baj, az is volt, ha nem baj, azt is kimondtad, hogy nem baj. Sok minden volt itt, sok nem volt.
2: Igen, kicsit kicsekkoltunk az elején.
0: Igen, én megmondom őszintén.
1: Az a baj, hogy még én is.
3: A csipet csapatnál. Igen, hallottam különben, igen.
0: Teofil, ne haragudj, én a csipet csapatnál kicsekkoltam. Tehát ha valaki azt mondja, hogy csipet csapat, én ott
2: a papillak elhúztam
0: a szemkontaktust.
2: Nem mondta ki, hogy
3: nem szóltam. Tudom, a parasztokat kell mondani, amúgy.
0: Mi csoda? Mit kell mondani? Vagy mi?
3: Hát azt mondtad, hogy miért nem mondjálok, hogy szevasztok parasztok például.
0: Ezt most nem értem, de közben ki is hagy a vonal. Várjál, Teofi, megmutatjuk, mit nyertél, mert azért ez a tiéd közben.
4: Csak... Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó volt.
0: A minden
3: jó!
0: Áj,
3: de jó, köszönjük szépen, a párommal nagyon jó lesz, köszönjük.
2: Na, te akit egy olyan embernek hangzol, mint aki szereti a Hahota magazint, ez igaz?
3: Nem.
2: Jó, azt így fogunk emlékezni rád.
0: Igen, mi? Eszter hozott egy 88-as, vagy
2: nem,
0: milyen?
2: Nem, ez egy új kiadás.
0: Új, ez még létezik, ez Hahota magazint, ez volt a 80-as években. Nagyon jó kis magazin volt. Teofil, küldjük az ajándékodat, és pihenjetek egyet, érezd jól magad. Köszi játéknak.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Ciao,
3: sziasztok, szép napot
1: nektek, üdv,
0: sziasztok. Én a csipet csapatnál ki.
1: Olyan Teofilos
0: volt. Jó, aranyos volt.
2: Őt születésekor elkaszálták. Tehát, hogy az van, hogy nem tehet róla, de ez van.
0: De ez milyen durva, hogy így befolyásolják az időjárás gyerekek? És akkor érted?
1: Na, és akkor chemtrail,
0: és
1: mi?
0: Akkor, mindjárt érted, jön. Ha a chemtrailről beszélsz, akkor meg alulsizsakos, hogy ezek meg ionokat lőnek fel 3000 méterre, aztán kézzel szétroncsolják a természetet.
2: Látom,
0: meg a jégeset.
2: Látom, hogy előtt fekszel egy öregek otthonában, és mondod, Teofil!
0: Teofil! Add a pisztoly, Teofil!
2: Lüci, Teofil!
0: De milyen durva, nem?
1: Hát, nagyon komoly, igen.
0: Hogy... Belelövünk, jön a jégeső, és akkor belelőnek a szőlőgazdák a levegőben.
2: Az a durva, neked nincs egy gomb a pultodon, ahol megnyomsz, és ugyanilyet tudnál csinálni.
0: Egyébként milyen menő
1: lenne. Az baj, hogyha ő nyomná, akkor jégeső jönne.
0: Jégesőt csinálnék, igen. Milyen hatóanyaga lett, meg értem, mit okozhat, ez is érdekes. Na jól van, oké, megyünk, és akkor Borics Ádámmal beszélgetünk egy kicsit, felhívjuk, hogy mi a helyzet Amerikában, a UFC gálán, meg egyáltalán kicsit körbejárjuk ezt a rendezvényt, azért ez meglehetősen ritka, hogy...
1: Kicsit mehetünk reggelizni, ráérünk.
0: Én elbeszélgetek az Ádámmal, van most fél órátok, jó?
2: Ádám, hogy szeretett, hogyha egy tördelő húgnak, vagy milyen jó érzés, hogy felkészülök addig kérdésekkel és témákkal?
0: UFC 250 gyerekek, a Fehérház kertjében egészen beteg rendezvény. Erről beszélgetünk mindjárt Ádámmal, rögtön a hírek után.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
13: Hoppá! Szerintem ez pirosabb!
14: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
15: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotban is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzás Bavit szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
19: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus Service csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
20: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
21: A Semcorp Hungary Kft. Debrecen legújabb high-tech üzeme most téged keres. A műanyagipar globális vezetővállalataként versenyképes fizetést, kiemelkedő kafetéria juttatást és környezettudatos innovációt kínálunk. Várjuk jelentkezésed gyártósori operátori, technikusi és mérnöki pozícióinkra. Jelentkez most az allaskukac.hu.semcorp.com e-mail címen, vagy a 0670 339 91 00 telefonszámon.
22: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezd velünk, és maradja, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
23: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
24: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
25: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
24: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
26: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
27: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
28: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
29: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
30: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
29: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
30: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
31: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
32: Reklámot hallottak.
33: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
34: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Napos, változóan felhős idő ígérkezik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehír.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása.
33: Gazdasági hírek.
34: Magyarország hiába Budapest központú, Debrecen nagyon meghatározó része a hazai gazdaságnak. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek adott interjújában Kabát Krisztián. A portfólió csoport elemzője a keleti régió bástyájának nevezte Debrecent. A szakember szerint az energetika fontos lesz az uniós források lehívásánál, hiszen rengeteg forrást tudnak megtakarítani a cégek azzal, ha energiahatékonyan működnek. Kabát Krisztián arra is kitért, napelem telepítésben jól áll Magyarország. A tárolói beruházások viszont nagyobb fókuszt kaphatnak a jövőben, tette hozzá. A portfólió napokban tartott debreceni konferenciáján elhangzott, sok cég küzdik azzal, hogy a saját infrastruktúrái nem megfelelőek. A szakértő úgy véli, a 2022-es energiakrízis előtt nem foglalkoztak a cégek ezzel a kérdéssel, mivel nem volt jelentős az energiaszámlájuk a teljes költségvonzatban. Azóta azonban kulcsfontosságú lett, hogy fenntartható módon működjenek, mondta.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
34: A napos változóan felhős időben egy-egy zápor helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így!

0: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, úgyhogy már is folytatjuk, vagy kezdjük, mit csinálunk, kezdjük? Kezdjük a hetet tulajdonképpen. Ugye elindítjuk, hétfő van, kiesett a péntek, egy kicsit rápihentünk így a forgatásokra, és újult erővel itt vagyunk,
2: milyen
1: gyerekek.
2: Milyen volt aludni rendesen?
1: Hú, figyelj, nagyon jó. Nagyon jó. A csütörtökön azért azt lehetett érezni, hogy hát hogy is mondjam, nem villogtam. Tehát, hogy nagyon elfogytam, de kellett a péntek. Kellett a péntek, csütörtökön túléltem. Túléltem két támasztómmal, Ferivel és Ulival, Varolyobról támogattam.
3: Fogtuk, de a menekülést választotta. Igen. Az előre menekülést, tudod.
1: Hadarok, sietek, legyünk rajta túl, mondd a témát, mondjad, olvasd a
3: sebes.
1: Legyen tíz óra, nagyon elfáradtam.
2: Brother from other mother, ezt szoktak erre mondani. Én is felel ezt a stratégiát.
1: Abszolút, ja. Na, szóval gyerekek, ugye hát lehet, hogy elhangzanak most UFC eredmények, aki este akarja majd visszanézni, aki highlightsokat figyel, aki szereti a bunyót és szereti a ketrecharcot, az csak azért legyen óvatos, mert nem sokára felhívjuk Borics Ádám MMA harcost, és ugye most éppen Magyarországon tartózkodik, ez ritka, óriási, ami történik valójában, nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Trump nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a saját kertjében, kvázi a Fejérház kertjében, felhúzta ugye egy 63 millió dolláros karom nevezetű 600 tonnás emelvényt.
2: Ez egy kis 60 pusztája neki.
1: Egy kis 60 pusztája lett, több ezer meghívottal fölépítetett Washingtonban, a Fehérházban egy karom nevezetű óriási UFC oktogont, és tulajdonképpen a kertjéből nézi a 28 méter magas, 47 méter széles 600 tonnás acél szerkezetem. Íme a karom.
3: Szép.
1: A UFC gálát, amit ugye egyrészt a Freedom 250 a neve, mert hogy 250 éves Amerika, de közben Trump meg 80 éves, tehát ez kicsit a szülinapja is.
3: Vett magának egy apróságot a csávó, a legjobb egyébként, jó, hogy ugye közel 5000-en férnek el itt a karom alatt, ide nem lehetett jegyet venni, és akkor mondta Trump, hogy ő kér 1000-et.
1: Igen.
3: Az 5000 jegyből 1000-et ő maga küldött.
1: Teljesen tipikus. Ő mondta neki, annyira tetszik a karom, hogy megtartanám. Mondta, hogy ez nem így van, nem tartjuk meg, ezt nem lehet megtartani. Ez megy Hollandiába utána egy fesztiválra, ahol szétszerelik és újra fölállítják. Valahol legyártották egyébként, ezt egy belga cég gyártotta, átszállították az óceánon, ott fölépítették, elbontják és visszaviszik Hollandiába egy fesztiválra. Felfoghatatlanul durvá jól néz ki ez az egész. Ilyet a Fehérház kertje még nem látott. Mennyire megalomán a csávó? Mennyire
2: nem olyan, mint hogy egy stadiont építeni a kerted végében, de azért elmegy.
1: Én nem csodálom, hogy jól kijöttek.
2: Nem megy, de kis vasút vinni a stadionhoz a kerted végében, egy faluba, ahova születtek.
1: Igen. Összes szerint megvenni a Fehérházat, megvenni a karont, és ott lakna. A egészen elképesztő logisztikával. Ugye a szabadtéri helyszínek eleve nem nagyon jellemzőek azért a UFC gálára. Talán Abu Dhabiban volt egy rendezvény, ahol ők szabadtéren csinálták, de ők azért ezt mindig szeretik megcsinálni beltéren. Tehát a UFC nem nagyon engedi ezért szabadtérre a bunyósait, és ez egy óriási dolog egyébként, hogy ebben most belementek. De hát szenzációsan néz ki a történet. És
2: de miért az ovális irodában verekednek?
1: Egyébként tényleg.
3: Ott is kevesebben férnek be nézőként.
2: Stream.
1: Ugye nagyon szereti a UFC gálát, többször bukkan fel UFC gálán, nagyon jó van a Dana White-tal, aki ez az egészet a tulajdonosa, és szervezi,
3: támogatta
1: a kampányt, jóban vannak, tehát hogy Dana White az nagyon, nagyon erősen Trump és republikánus rajongó, és ugye Trump is sokat segített a UFC-n egyébként, meg amikor a UFC-nek helyszín problémái voltak, akkor a Trump felajánlotta a Trump Taj Mahalt, és ott rendeztek egy UFC gálát. Tehát ők egészen össze vannak fonodva a Dana White-tal egyébként. És hát nagy neveket sikerült ugye hozni a bunyóra, nagy meccsek vannak, ennek egy része már le is zajlott, és ott ülnek, és a Fehérház kertjében ünneplik Amerika 250. évfordulóját. Hát
3: van stílus, na!
1: Felcsút kettő, gyerekek, ahogy Eszter mondja. Felcsút kettő, ugye, tényleg, zseniális.
2: Nagyon durva. Mondjuk ez nem annyira, mert ez ugye csak egy szezon.
1: Ezt elbontják.
2: Ez egy szezon, ez igen.
1: Ott marad.
2: Igen, ott marad, így
1: igen. Ja, úgyhogy kíváncsiak, hogy mit mond Borics Ádám, MMA harcos, ugye hívjuk. Ő most Magyarországon van, mert hogy, hát nem tudom, mert biztos be lehet mondani, hogy gyermeket várnak, és a párja minden órás, ezért van ő Magyarországon. Úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük, hogy mi a helyzet. Hello Ádám, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na, örülünk, hogy itt vagy. Kislányt vártok, ez igaz a hír, tényleg? Gratulálunk!
4: Igen, igen, köszönöm szépen.
2: Ez eddig titok volt? Hát kérdezem meg.
4: Igen, igen.
1: Na, ez az Balázs!
2: Alig hallgatnak minket.
1: Érezsz, volt egy rossz érzésem, amit kimondtam, de nekem ide van írva a castingba, tehát hogy Juliska ezt beírta.
4: Semmi gond, de hát most már nem kell posztolnom az Instagramon,
1: szóval. Jó, bocsánat, ha én valami ott lőttem, mert volt egy rossz érzésem, de mondom a castingon.
4: Nem, semmi gond, semmi gond.
2: Hát mi se, bolondok napja, mekkora víz volt, na jó, igen, van, igen, hát igen. Majdnem.
1: Na, mi a helyzet, Ádám? Mi a helyzet?
4: Hát, most lett vége.
1: Most lett vége.
4: Ebben a pillanatban, ugye én hajnaloztam ez miatt egy kicsit, de kicsit a hatás alatt vagyok, ez elképesztő, ez tényleg, hogy ezt létrehozták, és hogy az ember már ide jutott, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt nekem azt mondja, hogy a Fehérház gálájában fognak, vagy kertjében fognak gálát rendezni, akkor biztos, hogy nem hiszem, mert 10 éve még New Yorkban nem volt engedélyezve az MMA. 20 évet be akarták tiltani Amerikába az egész sportot, és ideig jutott, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseménye lett, ez elképesztő.
1: Elképesztő, ugye ez a Karom nevezetű építmény, erről mi is beszéltünk, ezt fölépítik, majd elbontják és elviszik egy másik fesztiválra. És hát azért nem is akármilyen gála ez, hát tényleg nagy nevek érkeznek, nem? Tehát a Charles Oliveira, a Topuria, Justin Gaethje, tehát azért itt tényleg nagy nevek vannak.
4: Igen, nagy nevek, és mind a 7 meccs idő előtt lett vége. Lett meglepetés is, most a főmérkőzésen Justin Gaethje lett a bajnok, tehát amerikai bajnok lett, senki se számított erre.
3: Megvan véve, akkor amerikai a bajnok.
4: Ez biztos, hogy nem. Ez elképesztő, őszinte bunyó volt, és nem a technikásabb harcos nyert, hanem aki keményebb volt, jobban akarta, tényleg azt készett, ügyileg a Topuria sokkal-sokkal technikásabb harcos, de a másik egyszerűen csak nagyobb szíve volt, jobban akarta. Biztos, hogy hatalmas tudingot adott neki az, hogy Amerikában a 250. függetlenség évfordulóján bunyózzon, képviselje a hazáját, és sikerült neki.
1: Ugye ők a Dana White-tal nagyon jobban vannak a Trump, ugye? Tehát, hogy sokszor kisegítette UFC-t, jobban vannak barátok, közben a Trump bevásárolta magát a részvényeket.
4: Ebben a TKO, igen, hogy a UFC-nek, a TKO Groupnak, az anyavállalatnak a tulajdonában van, ami a WWE-nek is, és ugye ezt tudjuk, hogy Donald Trump a WWE-ben is szerepelt korábban, és pont ezért perelték is ezt a rendezvényt, hogy Fehérháznak nem az lenne a szerepe, hogy termeljen valami nyereséget Trump részvényeinek, és ezért perelték is ezt az eseményt, de elutasították. És Trump és Dana White barátsága tényleg nagyon régóta fent áll, és ugye ez az esemény Trump születésnapját, a 250. évfordulót Amerikának, és szerintem a barátságukat is megünnepelték ezzel.
3: De volt torta behozatal 2 meccs között? 80 gyertyával, elnök úr,
4: elnök úrnak volt egy nagy bevonulása, ami biztosan nagyon nagyot fog menni a világba. És ugye emlékszünk a Trump kampánya alatt is, hogy Trump nagyon sok UFC rendezvényen volt ott, és ezt is használta a kampányhoz.
1: Igen, igen, meg a Dana White ugye nagyon sokszor támogatta őt meg.
4: Pontosan.
1: Kisegítette meg, pénzelte a kampányt, tehát ők tényleg nagyon-nagyon jóban vannak. Mit csinálta, most akkor egy kicsit eredmények jönnek, tehát aki ezt vissza akarja nézni, az legyen óvatos, jó? Mit csinálta a Pereira, ő győzött, vagy vele mi volt? Én nem tudom nézni az
4: abban. Most néztem, igen, Pereirát leütötték a második menetben. Ugye,
1: ne csináld!
4: De. Hát igazából...
1: Ő súlyt váltott, ő följebb ment, most följebb indult, fél nehéz súlyban, vagy középen?
4: Nem, most nehéz súlyban. Pereira, ugye azt tudni kell, hogy azt hiszem 37 évesen érkezett a UFC-be, ő egy kickbox legenda volt, és középsúlyban, azaz 84 kg-ban kezdte, ott bajnok lett, aztán elvesztette, aztán visszanyerte, aztán felment 93 kg-ban.
1: Följebb lépett, igen.
4: Igen, és most meg nehéz súlyban, ő lett volna az első, aki 3 súlycsoport bajnoka lett volna, de sajnos nem sikerült.
1: Ha kicsit nagyobb lett az arc azért, akkor 2 súlycsoportot ugorva, az már azért nem mennek ki akkor.
4: Egy kicsik a pahájmas volt oldalt.
1: Te akkor technikailag nézed a bunyót azért? Vagy van neked
4: egyértelműen
1: valami?
4: Igen? Persze. Hát, én nekem érdekesség, hogy én aki Justin Gaethje-vel, aki most megnyert, én sparringoltam is, és nem olyan jó edzésen, tehát nem olyan technikás, de tényleg akkora szíve van, annyira kemény, ez a legnagyobb skillsetje, hogy most ezzel megvert a talán szerintem mondhatni, ha valaha volt legtechnikásabb harcost, aki a UFC ketrecébe lépett, mert Ilia Topuria tényleg az új generációs MMA harcos, aki mindent nagyon magas szinten tud, és mégis a másik harcos nyert, aki egy öregebb generáció, aki nem olyan képzett, és mégis ő nyert. Ez a szív győzelm szerintem.
2: Az a kérdésem van, hogy ilyenkor a bevételből jut azért az amerikai állampolgároknak szerinted, vagy ez itt teljes mértékben egy magánrendezvény?
4: Ez sajnos teljes mértékben magánrendezvény, de nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett ezt a gálát felépíteni, de tényleg az, hogy külsőleg, külső helyszínen rendezték, ez nagyon nem szokásos volt, 45 perces késés is, sokan jelezték, hogy eső lesz, és pont is volt, egy kicsi vihar, ezért várniuk kellett egy picit. Szóval ez nagyon nagy meló lehetett.
3: De előtte volt egy közlemény egyébként, hogy nem jut az amerikai állampolgároknak, de nem az adófizetői pénzekből rendezték.
4: Nem, egyébként a UFC rendezte.
1: Tehát, igen, legalábbis a Trump ezt mondja, hogy az egészen a UFC állja, ugye ők előfizetésben vannak talán a Paramonttal, ott árulják a jegyeket, ott tudsz te előfizetéses alapon megnézni, tehát hogy megveszed ezt tulajdonképpen a közvetítést.
4: Igen, olyan, mint Netflix, hogy fel kell iratkozni, arról is volt szó, amúgy, hogy a Netflix-el szerződik, de végül Paramount Network-el szerződött a UFC.
1: Igen, azt mondja, 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Bagó. Milliárd forintból rendezik ezt.
2: Bagó, jó, ez semmi. Ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kotlet nem jön ki.
1: Adjad már itt, és mert már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora, nem egy akkora összeg, 60-80 millió dollár.
2: De lehet hogy... a posták a füvet?
1: Hát egyébként igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való, de szerintem elképesztő volt, amit
2: azt látottunk.
1: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a
4: fejlesztőt,
1: tényleg, igen. És hogy Trump is keres magánra a dolgon, mert hogy ő meg részvényeket vásárolt, ugye, a UFC leányvállalatában, tehát hogy ő így kaszál
4: ezen. Anyavállalatában, igen. Igen. Nem tudom, hogy milyen összegben, de igen.
3: Hát biztos egyet-kettőt.
4: Sok vád érte ezzel kapcsolatban őket.
1: Igen. És mi van veled, Ádám? Oké, egy kicsit elszóltam magam, azért bocsánat, de mi van a bunyóddal? Hogy állsz most, mi történik? Itthon vagy, most mész-e vissza?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem. Az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
2: Nem tudok neked egy jó ellenfelet tudok esetleg a Balástól megverni.
4: Én benne lennék.
2: Figyelj, most ha valószínűleg feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
2: Az országház előtt, ahogy összevernek téged, Balázs, nem akarod?
1: Az nem, én már a gyerekemet küldöm. Inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhattok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
1: Viszont
4: igen,
1: azt mondják, Benivel, hogy egy helyen edzetek.
2: Ahol érdemes, az Babót. Babót ad egy MMA-re.
3: Babót vegye meg az MMA. Igen. Ez az.
2: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
1: Igen, ezt állam biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, szóval nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC. Elképesztő, ahova jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 20 év alatt ahová jutott, vagy 30 év alatt ahová jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, mindenkiről beszél.
1: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
4: Hát már elég régóta.
1: Igen.
4: Igen, akkor hiszem el, ha látom.
1: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
4: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az, az mindenkire rekordot megdöntene. Igen.
1: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az, az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt is te is nagyon szereted.
4: Nem is fogunk.
1: Tehát az,
4: nem is fogunk. Az elképesztő. Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
1: Igen, elképesztő, elképesztő volt.
2: Viszont
1: az.
2: Egy kocsmában, ha találkoztak, simán összever.
1: Nem akarnék a Conorral összeakadni, se a Khabibbal. Egyik őjüket se nagyon nem nagyon valószínű, hogy győztesen jössz ki ebből. Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, és hát reméljük akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
4: drukkolunk. Köszönöm szépen.
1: Menjen a bunyó. Köszi, hogy beszéltünk, és akkor jó magánéletezés, csak így finoman mondom. Még egyszer nem mondom, hát valaki nem hallotta az elejét, nagyon drukkolunk, jó?
4: Köszönöm szépen.
3: Hello.
1: Tartson neked titkot a sebesség. Nem tudtam, gyerekek, bocsánat. Hát a megérzésem és a rutinom súgta, hogy ezt nem biztos, de hát mondom akkor.
3: De ha már ott vagy, akkor csak elmondom.
1: Hát gyerekek, csak gratulálunk ehhez a kis gyermekányáshoz.
2: Nem azért van a megérzés, hogy felüljük a racionalitásra? Hát de hogy nem.
1: Igen. Most kapcsoltam, de bennem a trollfocit hívtátok? Nem.
3: Nem.
1: Az Ádám azért egy kicsit jobban ért a bunyóhoz.
2: Na, miért nincsenek ilyen verekedések?
1: Hát, ez egy jó kérdés. Van MMA, meg minden, de nyilván ilyen szintű bunyók azért nálunk nincsenek. De Babótra az MMA, gyerekek, hát innen egy ugrásra vagyunk. Dana White-nak el kell mondani, hogy jöjjünk Babótra.
2: Jelenleg a Blahán vannak az szintű verekedések, de amúgy egy.
1: Igen. El kell mondani a Dana White-nak, hogy hozzá Babót. Ahogy Babót fejlődik, itt hét év múlva a UFC gálát rendeznek. Úgyhogy
2: nekem nagyon csalódás volt. Rákerestem Dana White-ra, és kiderült, hogy ez nem egy szexi nő, hanem egy kopasz faszi.
1: Igen, Dana White, ez nagyjából úgy néz ki, mint a Joe Rogan testvére lenne. Egy kopasz faszi, és az ő kezében van minden sportoló és mindenki a UFC-nél hatalmas nagy befolyással.
2: Akkor ezzel nem találkoztunk soha.
3: Akkor Babót vegye meg Dana White-ot. Kész, ezt akkor miénk az egész.
1: Ja, a UFC gálát Babótra. Ez lesz a 2025-es évük.
2: Milyen az, hogy a karom megjelenne Babót adni?
1: Sírnék. Még elhozzák a Charles Oliveirát vagy a topóját, azonnal megnéznénk. Na jövő mindjárt, egy perc, pontosan 7:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
10: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
11: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
9: Az egyik sztár, a másik lúzer.
12: Ez az én dalom, én írtam.
13: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
9: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
17: GSV akciós napok a Gulyás tüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
18: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szavatéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával. Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje. Majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
19: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
20: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
19: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
21: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
1: elektromos rollert vennél, vagy a meglévő szorújavításra, a válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág, Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
2: A Debrecen Plázában és a Civis Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd, vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek debrecenplaza.hu és civiscenter.hu.
22: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezd velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
23: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
24: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
25: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
26: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
27: Reklámot hallottak.
15: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Vágány felújítási munkák kezdődnek ma. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehír.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. A biztonságos villamos közlekedés érdekében több ütemben végez vágány felújítási munkákat a DKV mától július 20-áig, közölte a társaság. Az első ütemben a vágány szabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárást követően is zajlanak majd a Bentéren és a Simonyi úton.
15: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
28: Debrecenben a tisztán elektromos gépjárművekkel való parkolás csak a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére, és csak a zöld zónában díjmentes. A kedvezmény csak akkor él, ha az autó tulajdonosa vagy üzemben tartója magánszemély. A díjmentessége regisztráció köteles, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell újítani a regisztrációs felületen.
15: A DV Parking információit hallották.
28: Változóan felhős, napos időig érkezik ma, egy-egy kisebb zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 21-24 fok körül várható.
29: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-8 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Tatabánya, vértesszülős, M1-es autópálya lefelhajtónál sok rendőr szondáztat minden sávban, emiatt torlódási alakulóban. Barbie, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Ezt a zenét hallva érzem a szabadság illatát, tengerpart, koktélok, stb. Szabika. Egyébként tényleg jó hangulata van ennek a zenék. Ilyen egy dallam megy végig, bamboléo, meg egy ütem és egy sor. De na, igen, ez egy ilyen hangulatos kis zene, igen. Lélekben valahol Gran Canárián voltam egy koktéllal a kezemben, aztán kinéztem az irodából az esős főútra, és majdnem le is ugrottam, inkább írja egy másik hallgatók. De tényleg jó ez a dal, ezt valahogy mi is szeretjük. Erre most én is úgy felkaptam a fejem, hogy ez milyen dal, mert ez többször ment már nálunk, de ez szerethető. Na, gyerekek, viszont nem tudom, hogy láttátok-e, hát azért erről pár mondatot beszéljünk, mert elfoghatatlan, ami történt. Néztétek ezt a braziliai bungee jumpikos történetet? Vágtátok, hogy mi történt?
1: És felkerült a netre az összes olyan videó, amikor tehát a teljes ugrás fent van gyakorlatilag.
0: Fent van a neten, hogy ez egy Brazíliában, egy Limérában található kis község, egy 21 éves nő, ami nem is, hát tulajdonképpen nem is bungee jumping, hanem egy ilyen rope jump nevezetű ugrás, és azt látod, hogy hát felfoghatatlan, amit látsz. Ugye azt nézed, hogy az ugrás szervező csapat, ez fölemeli az egyenként a delikvenseket, és kétféleképpen választhatod te, hogy hogy ugrasz rá. Vagy leugrasz magadtól, vagy pedig ők fölemelnek, kivisznek az emelvény szélére, és hát tulajdonképpen így beledobnak a semmibe. Ugye? Ez történik valójában. Na most a videón az látszik, hogy ők fölemelnek egy 21 éves nőt a fejük fölé, és elindulnak vele a szakadék felé, vagy a hát ennek a ugró platformnak a vége felé. És azt látod, ami nem hiszed a szemednek, ugye ott van a videó, hogy nincs a nőn rajta a kötél. És ezek ledobják. Rengeteg videó van most már előről, hátulról, oldalról. Ketten dobják le a nőt, és hárman küldik, rajta van kötél.
1: Hárman nézik.
0: Hárman nézik.
1: Ahogy ez történik, és senki nem szól egy büdös szót sem.
2: És
1: na,

0: a kötél összetekerve. És senkinek fel nem tűnik föl a lábát fogó csávónak. Azt
1: és
0: hogy?
1: Csípőredet kézzel nézi, ahogy a semmiben eltűnik ez a nő.
2: Na most várj, megnézem több videót, és hogy üvöltöznek nekik közben, hogy emberek, a kötél, ugye lesz, elsétálnak vele a híd széléhez, és ledobják, a mélybe dobják. A háttérből többen kiabálni kezdenek, észreveszik, hogy a biztonsági kötél ugye az magán az ugró platformon maradt, és hát nem rögzítették a nőt a kötélhez, de az ugrás előtt.
1: Ez nagyon vékony ez a kötél, az a kötél egyáltalán?
2: Ez az a kötél, igen, de itt van egy csomó olyan felvétel, amikor van rajta kötél, ott neki ott a bal oldalán ott lóg a kötél, tehát ez nem ugyanaz az ugrás, ott a kötél, látod?
1: Aha, igen, de az a fickón van. Igen,
2: szerintem de... ez az ugrás, igen. Itt. És ledobják kötél nélkül.
0: De ott van egy kötél, itt van, látod? Itt elől.
2: Igen.
0: Ez kellett volna, hogy rákötve legyen a szerencsétlen lányra.
2: De ez se tűnik ilyen vastagnak, ugye ez nem klasszik bungee jumping, ez egy ilyen hinta jellegű, ilyen swinging jellegű dolog, itt nem ránt vissza a kötél, hanem ledobnak, és te úgy szépen kilengesz valahogy, és hát ilyen félig meddig bungee, félig meddig ugye ez ilyen hinta jellegű. A nő kiírta egyébként a posztjára az ugrás előtt, hogy ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról, írta az ő saját bejegyzésében, pár órával később pedig ledobták kötél nélkül. Kiderült, hogy 6 embert előállítottak, 3 oktatót őrizetbe vettek, nem tudtak egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy kinek kellett volna rögzíteni a kötelet, nem tudták, hogy miért nem ellenőrizték, és azt se tudták, hogy miért nem vették észre, hogy nincs rajta kötél. Hát valószínűleg csatton voltak mindennel.
1: Azt akartam, hogy mindenki be volt tépve rettenetesen. Nézzek a srácnak a testtartását, ahogy van, hogy ő teljesen már. Tehát, hogy nem fókuszál.
0: Hát meg nézd ilyen... meg, hogy ahogy eldobják a nőt, reakció nélkül
1: igen,
0: állnak.
1: Igen.
0: Tehát még ott sincs, hogy megfogod a fejet, hogy úristen, mekkora hülye vagyok.
2: Igen. Se ott áll, semmi nem látszik rajtuk. Kiderült egyébként, hogy 11 000 fontot kérnek az ugrásért, de hogy nekik ezen a hídon nem volt engedélyük, és tehát nem is végezhettek volna ilyen ugrást, elmenekültek a kihallgatás elől, és valahol később találták meg az alkalmazottakat bujkálva. Gondold el, hogy eleve Brazíliában valahol sétálgatsz. Tehát, hogy nem is nagyon vállalkoznál arra, hogy leugorjál ilyen körülmények között. Ránézel arra a hídra, az emberekre, a kötélre, azt mondta, hogy biztos, hogy nem itt akarok bungee jumpigolni, vagy swingezni, vagy bármi. Hát de hogy a nő se vette észre, hogy nincs rajta kötél.
0: Igen,
2: nem akarom őt hibáztatni.
0: Igen, meg nem is tudjuk hibáztatni. Szerintem akkora parában vagy ebben a teljesen pillanatban, nem tudom, hogy ugrott-e. Igen, ilyen hipnotikus állapotban, nem tudom, hogy előtte ő már ugrott-e vagy sem.
2: Na, de ennek van azért egy becsatolása. Belépsz egy beülőbe, fölveszed a beülőt.
1: Életedben nem csináltál még ilyet.
0: Akkor fogalmad nincs, de a beülőbe ő beszállt. Azt fölhúzták, és ott én azt gondolnám, hogy azon már rajta van a kötél, érted?
2: Aha.
0: És simán hagynám magam, mert akkora stresszben
2: vagy. Te vagy adrenalinnal, igen.
0: Beülsz a beülőbe, azt meghúzzák rajtad, azt gondolt, hogy kész, rendben vagyok, ott van a kötél a végén, gyerünk.
2: Igen,
0: csak ez nem volt.
2: És kiabálnak nekik, hogy a kötél emberek, a kötél, ők emelik a csajt a fejük fölé, ketten, a harmadik elindítja, és elindulnak vele a hídnak a végéhez. Ugye, vagy ennek az ugró platform, ezek ilyen pillérek, amik így belógnak a hídról. És mindig is ledobják a semmibe. Hát figyelj, én ilyet még nem láttam. Életemben nem láttam. És utána állnak, és itt néznek, hogy aha, jó, hát nem volt rajta kötél, ja, ez tényleg durva. És utána abba a pillanatban elmenekültek a helyszínről. Valószínűleg szét voltak kábítószerezve. Tehát, hogy ezt normális ember nem így csinálja. Hoztál hat alkalmazottat, kifizetted nekik az óránkénti $3, teljesen csőhülyék voltak, semmi engedélyed nem volt rá, jöttek a turisták, és aztán egyszer csak izért ledobtak. Tehát felfoghatatlan tényleg. Nagyon megrázó a videó.
1: Nagyon, és
2: ilyet még nem
1: 21
2: láttam.
1: Ez gyakorlatilag egy tínédzser még, tehát ez nagyon-nagyon fiatal. És gondolom, hogy ez egy ilyen nagy nyaralás volt, nagyon jól akarta érezni magát, de figyelj, egyszerűen az van, hogy ahogy nézem a hátát ennek a fickónak, aki egy csípőre teszi a kezét, mint a ledobták a szikláról.
2: Figyelj, csípőre teszi a kezét, és azt hallott, hogy magák a szemtanúk, akik otthonak kiabálnak, hogy nincs kötél, nincs, és nem állnak meg, mennek, sétálnak vele a hídhoz. Tehát olyan, mintha valamilyen áldozati szertartás lenne, az egész teljesen bizarr.
1: Levideózták.
2: Azt nem tudom, hogy a videó készítőjének feltűnte, hogy nincs kötél, és ő azért kezdte el videózni, vagy... és beledobják a semmibe.
1: Hát egyedül voltam, vagy barátokkal?
2: Nem, ő barátokkal volt. Ő barátokkal volt. Figyeljetek, ilyeneket nem... Szóval, hogy nem tudom, honnan tudod eldönteni, hogy jó helyen ugrasz-e, vagy nem.
1: Szerintem honnan tudod eldönteni, hogy ki van írva, hogy lehet ugrani, akkor ez szar hely, és akkor ne ugorj le. De annyira fölöslegesnek tartom a bungee jumpingot, de annyira, hogy
2: nem ugranál le?
1: Figyelj, nem tudod, hogy milyen a fizikai állapotod, mert senki nem megy előtte egy gerinc gyógyászhoz, vagy egy MR-re, vagy egy nem tudom micsoda. Egy rettenetes erővel megrántanak gyakorlatilag, tehát bokánnál fogva, vagy csípő, nem? Bokánnál nem?
2: Hát van, amikor a csípőhöz kötik, bokához kötik a bungee-t, igen, a visszarántós kötél, az bokára van kötve, igen. Igen.
1: Tehát, hogy nem tudod, hogy milyen az érrendszere, nem tudod, hogy mi van tényleg a felszín alatt. Szerintem ez egy olyan indokolatlan stressz, egy nagyon pici, egy ilyen pillanatért, ami biztos szuper jó érzés, bár gondolom már a designer drogok ugyanezt tudják, de mindegy, nem ez a lényeg, hogy ellenőrzik körülmények között, nem, soha ne drogozzatok. Nem, de hogy a lényeg, hogy szerintem ez teljesen, tehát annyira felesleges.
0: És akkor még a szervezeteden kívül ott van az emberi tényező, ami itt bejött sajnos.
1: Tehát
0: ott
1: három,
0: van
1: ember, még három ember volt, és mind a három.
2: Ott a kötél minősége.
0: Ott a kötél állapota, hogy biztos vagyok benne, hogy ezeket ellenőrzik, meg van szakító szilárdság, meg minden. De most hogy ellen? Minden reggel három ember így meghúzgálja. Ó, ez
2: elvileg
0: még jó
2: ezeknél
0: lesz.
2: A kötelknél ugye ugrószám van, és biztosítva van, hogy te mondjuk a 11 000-nél lenne bajba, de 8 000-nél neked mondjuk cserélni kell. Aha. Ez nem biztos, hogy reális szám, de hogy ugye az ugrás számot kell neked.
1: Hát ez a három fél ember biztos aztán rengeteget számolt.
2: Számolták,
1: hogy a precíznek tűnnek.
2: Komoly cégek azt mondják, hogy ez a kötél 11 000 ugrás simán, de 8 000-nél már bőven elő van írva a csere, hogy neked ezt cserélned kell. Tényleg egyébként egészen durva, hogy mennyi mindenbe kell ott megbíznod. Tehát, hogy a technikai személyzetbe, a kötélbe. Na de ezen a helyen, ahogy ez kinéz ez a hegy, ahogy kinéz az a híd, ahogy ezek az emberek ott állnak, hát az egészen látszik, hogy ez valami ilyen két szakmunkás gyorsan kitelepült egy hídra, és dobál le mindenkit. Felfoghatatlan, ahogy az kinéz, kifeszítve egy zászlót,
0: egy
2: mint a cégnek a hirdetésén.
0: Igen, molinó.
2: Hát egy ilyen rossz molinót, érted? Te turistaként nincs az Isten, hogy te itt leugorjál. Tehát azonnal megszólal egy ilyen hang, nem, hogy jaj.
1: És hát ki vannak biztosítva? Ez a legdurább. Tehát, hogy a három fickó ki van biztosítva?
0: Mégis csak kisétálnak
1: hát
0: erre a peremre.
1: Hát ez elég veszélyes ez a perem, ugye? Igen, de tehát, hogy ez nagyon kemény.
2: Igen, teljesen, tényleg megdöbbentő egyébként. De ilyen balesetekben volt már Magyarországon is, szakadt le kosár, szakadt el kötél, tehát ez megtörténik. Siófokon is volt valami komoly baleset, úgyhogy...
1: Én, amit a legdurrább, amit bevállaltam, az a Práterben, ugye ott Ausztriában van ez a nagyon durva vidámpark, és ott van a Kugel nevű cucc, amikor egy ilyen hajlított fémvázban, egy ilyen golyó, tehát a 4 vagy 5 ilyen, tehát ilyen vastag fém, nem tudom mi, ez ilyen csőből csináltak egy golyót, és ez két oldalt, két bungee jumping kötélek kilövik 100 méterre. Na, abba beültem.
2: Ja, hogy ilyen kabinon befölülnek. Beültél?
1: Úgy kabin, hogy egy ilyen izé van, mert egy ilyen ülés van, és akkor körülötte van ez a hajlított. Nem önszántamból ültem.
2: Ne csináld!
0: Ittas volt a kisasszony?
1: Hanem N. Lilla a osztálytársamnak a bulingolására ültem be, és együtt beültünk pontosabban, van róla videó is. Én szüntelenül káromkodok, ő pedig csukott szemmel sikít, de a lényeg, hogy beültem, igen, és ez nagyon durva volt, de abban a hitben ültem be, hogy egyrészt benne vagyok ebbe a fémgolyóba.
0: Az
1: biztos, hogy meghalok, de legalább egy helyen találnak meg. A másik pedig az, hogy két gumikötél van, nem egy.
2: Hogy két oldalról vagy leveszítve.
0: Hogyha az egyik szakad, akkor a másik még mindig.
2: És ez a gumikötél. Felhúzzák a két kötelet, és utána téged kilőnek.
1: Igen, és ez a gumikötél
2: soda, ilyen
1: vastag, ilyen 10 centi vastag, ilyen óriás tudsz. És hogy valószínűleg, hogy nem voltam tisztában a fizika törvényeivel annyira, mint most, és akkor...
0: Beülnél akkor... még egyszer?
1: Abba beülnék, amúgy, mert akkor egyszer nem haltam meg, úgyhogy
2: Ez a katapult, az a neve, nem? Igen. Nem van egy kabin, megfeszítik két oldalt a kötelet, és kilövik a kabint. És forog a kabin, ugye? Még jó esetben egy pöröksz így maga tengelye körül.
1: Nem emlékszem.
2: Nem pördültél
1: át? Nem emlékszem.
0: A saját hányásod a szemedbe folyt.
2: Én azt hiszem, van egy elájulós videók, hogy ülnek benne, és ugye azok vannak rözdít, hogy elájul, összeállja magát, apuka a gyerekkel, gyerek kicsekkolt, tehát simán elájul.
1: Nem, annyi lilák is hatalmas mellei voltam, hogy nekem annyi, hogy az arcukba tolta, hogy durra a gravitációs. De
2: megfulladt a barátnőm, a saját mellébe. Igen. Hát gyerekek, legyetek nagyon óvatosak ezekkel, tényleg. Szóval egy jó kérdés, hogy ér ennyit. Valószínűleg az élmény nagyon nagy, de nem tudom, nem biztos.
0: Meg mi alapján tudsz dönteni? Tehát, hogy velük igen, velük meg nem.
2: Hát Ázsiában szerintem nagyon nehezen, Dél-Amerikában nagyon nehezen, tehát ez például európai cégek szerintem olyan szabványok vannak, olyan minőség ellenőrzés van, annyira szigorúak a törvények, ahol nem bungee-znék, az mondjuk Ázsia. Tehát ja, Dél-Amerikában igen. Nagyon nehezen. Tehát, hogy szerintem teljesen mások a minőség biztosítási
0: törvények. Főleg, hogyha van valami a szájában a csávónak, akkor hagyjátok ki.
2: Azt gondolom, hogy nem ugyanúgy számolják az ugrásokat, mint ahogy Európában ez mondjuk a szabványnál elő van írva, hogy mikor cserélsz kötelet, meg hogy cserélsz kötelet. Nem nagyon vállalkozzék rá.
1: Nem meg az igazság, hogyha ezt a fajta adrenalint kívánod, akkor miért nem mész, akkor tényleg egy ilyen repülős dologra, tudod, mint amikor leengednek egy ilyen ejtőernyő, vagy húznak egy motorcsónak után, vagy na, tehát hogy a maga a zuhanás, okay. az hogyan?
2: Jó, hogy mondom, hogy Ázsiában nem mennék el, most voltam, hogy nem olyan régen Fülöp-szigeteken, a dzsungel fölött úgy kanopizol, hogy az egyik leghosszabb kanopi pálya van, két ilyen, nem tudom, kokaleveret rágó csávó így beköt, befekszel így előre, felemelik a lábadat, rögzítenek, és hason csúszol úgy, hogy hárman csúsztok egymás mellett, az őserdő felett 50 méterre, egy ilyen 3 kilométeres kanopi pályán. Úgyhogy csávó...
0: És lementél?
2: Persze.
0: Ja, jó van.
2: Persze, lecsúsztál.
0: Jó, tehát Ázsiában nem csinálunk ilyeneket, kivéve.
2: A Fülöp-szigeteken, mert ott ez a mucsácsú, ez nagyon meggyőző.
1: Nem néztem volna az arcát, hogy én beállok a sorba. Kicsit megnyújt ez a kötél, hogy...
2: Unatkozva így befektet, így előre lők, hogy feküdjél már előre, kalapba van, közben issza ezt a nem tudom milyen mateteáját, valamit ott bingizik a hátadon, és akkor elhangzik egy síp szó, akkor így belök. És a másik oldalon meg készülnek téged elkapni úgy, hogy olyan gyorsan mész, hogy nem tudod, hogy hogy fogsz megállni, aztán kiderül, hogy van egy fékező rendszerük, ami azért téged megállít, mire leszednek, nem vagy nyugodt. De ha már ott voltunk, akkor már le kell lecsúszni.
0: Ittunk is valamit, hogy ne menjünk át.
2: Akkor már lecsúszol, tehát akkor már nincs mentség, igen.
1: Én mondjuk a libegőre sem mennék felülni, csak ennyit mondok neked.
2: Na, most felújították.
1: Majd néztem, és az van, hogy egy pont olyan, mint hogy egy válfa ráakaszkodna, tudod, egy drótra.
2: Igen, egy ilyen drót rá teszik,
1: ponton,
2: igen.
1: Egy ponton tart, és nem tudom elkezdeni, hogy én beülök, mert mennyi belül a lányom, hogy akkor az hogyan lesz kiegyensúlyozott.
2: Igen. Hát lehet, hogy másik oldalon szólnak, hogy
1: elnézést!
2: Ajajaj!
1: Kisasszonyka!
2: Menet, állj!
1: Vagy mi van akkor?
2: Fölszólnak fönt a izé.
1: Igen.
2: János, ennél szedjétek le.
1: Darabos a mozgása ennek. Hogy van ez?
2: Ja, kemény gyerekek. Úgyhogy tényleg vigyázzatok. Kérdezik valaki, hogy meghalt a nő? Hát, 40 méterről sajnos. Megpróbáltak újra érezni, nyilván tragédia a történet. Úgyhogy tényleg durva videó. Baleset a gyorsforgalmin a Kökinél, vecsés felé vezető oldalon. Zöld fefekül tesz nekünk. Köszönjük szépen, ez most egészen friss. 3 perc pontosan. 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: A rádió egy bemutatja. Július.

0: 11-et figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
15: Notino.
16: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
17: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
19: Szia, drágám. Na, rá, Istenél aludtam ma is.
18: De jó neked. Mi a titkod?
19: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
18: Sedacor Forte.
19: És a koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
22: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
23: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Ma kezdődik az előbérletezés a Csokonai Színházban. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehir.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. Hétféle bérlettel és számos bemutatóval indítja útjára a 2026-27-es előbérletezési programját a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen. Az országos színházi találkozó nyitó napján ma nyílik meg a lehetőség a nézők számára, hogy biztosítsák helyüket a nézőtéren a következő évadra. Az előbérletezés kizárólag a Csokonai Teátrum jegypénztárában érhető el július végéig. Sport. A DVSC Skyline női kézilabda csapata ezúttal nem pályázott a Bajnokok Ligája részvételre, helyette az Európa Ligába nevezett, ahol alanyi jogon szerepelhet. A döntésnek anyagi és szakmai okai is vannak, közölték a klub honlapján. Hangsúlyozták, a csapat a 2026-27-es szezonban is a dobogót célozza meg a Magyar Bajnokságban és a Magyar Kupában, míg az Európa Ligában a legjobb négy közé jutás a cél.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: Változóan felhős, napos időig érkezik ma, egy-egy kisebb zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 21-24 fok körül várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 8 óra után, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, hello Feri,
2: hello.
1: És jövő hét pénteken hajózunk, erről beszéljünk azért két mondatot, hogy...
3: Yes.
1: Tudunk már adatokat? Tudunk már...
4: Hány csomós lesz a szél?
1: Hány, milyen időjárás lesz? Hol lesznek a sirályok? Mi történik? Mikor indul a komp? Honnan indul a kikötő? Sorba rendezték
4: a lamantinokat.
1: Igen, jönnek a lamantinok, komp indul 7 óra 00, 6 óra 30 és 7 óra között felszállás, és gyerekek, sok 100 000 forint nyeremény, jó kis hajózás. Maradj lent. 3-4-10-re érünk vissza ugye a kikötőbe, és Zamárdiból indulunk.
4: Miért lett azt leírva azt a mondatot, hogy kolbászevő verseny szavakkal?
1: Mert te már a játékokat is olvasott, hogy mi lesz ott, mert hogy vannak nekünk a Nádudvari, meg a DM, meg a Summersby. Figyeljetek, mi nem tudunk úgy kimenni, kitelepülni, hogy ne legyen legalább 3 szponzorunk, és sok 100 000 nyereményünk, és rengeteg telihűtő Summersby üdítőnk, 100 000 forintos DM kártyánk, Kamado grillsütőnk, ezeket visszük föl a hajóra, és hát tele vagyunk fellépőkkel, tele vagyunk sztárvendégekkel.
2: Így van, de jöjjenek előbb a részletek. Attól, mi már ott vagyunk, 6:30 jöhettek fel a hajóra. 7-kor indulunk. Tihanyban kikötés, ki
1: azt
2: lehet
1: nem
2: szállni.
1: Nem értjük azt a kikötést, de kössünk ki, se beszállni nem tudtok, mert nem száll le senki, és valószínűleg teltház lesz, de azért megállunk egy kicsit Tihanyban. Szokásos mód, és a BSV zenekart visszük most magunkkal.
4: Egy levendulás fagylaltot azért nyalogassatok el, ha egy
1: tényleg. Igen.
2: Ahhoz valaki. Igen. Reggel 7-kor BSV és... Metzger Viki,
1: és a BSV, ugye már volt Velhellónk, volt Valmarunk, volt Halott pénzünk, volt Follow the Flow-nk, tehát hogy tényleg végigmentünk a nagyokon, és most a BSV-vel hát egy fiatalítunk egy kicsit, őkét is nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, úgyhogy ők jönnek majd velünk a hajózásra, jövő hét péntek. Jó, onnan indulunk a szokásos kikötőből.
2: Így van, és a szokásos magas szintű kiművelt játékokat fogjuk majd játszani.
1: Hát
2: óriási, hogy hívják, brainstorm mingok voltak.
1: Hatalmas.
2: Tudjátok, hogy nagyon-nagyon nagy erőt teszünk minden egyes játékunkba.
4: Soha nem
2: lehetett
4: kapcsit kiabálni, csak mondom nektek. Akkor emlékeztek rá?
2: Hogy...
5: Mindenki rá figyelje, ha nem figyeltek rá.
1: Ott le lettünk szúrva, igen. Nagyon le lettünk szúrva.
4: És az a másik nagyon fontos tényező van még, hogy az időjárás nem fogja elrontani ezt a bulit, ugyanis be van fedve a komp. És most Balázs is befette a tekintetét.
2: Ez egy fedett komp,
4: igen.
1: Hajjajjaj, de miért fedett a komp?
2: Mert ez egy ilyen komp, nem tudták lebontani a tetejét miattunk.
1: Ja, várj, benne még a régi ilyen, de az új komppal megyünk megint.
4: Igen, aha! Igen, az olyan fedett, úgyhogy bent is tudtok majd mulatozni, hogy majd fúj az idő. Megesik a...
2: Fúj az idő.
1: Megesik a szél.
4: Köszönöm, Feri, hogy rákérdezted, és elhoztam magammal.
1: Na, gyerekek, de várjál, mondd el, hogy ez mi, mert ez egy generáció, nem tudja, hogy mi ez.
4: Elmondom, hogy a kezemben tartok egy Hahota magazint, ez a 100. kiadás, és csak azért áll a rendelkezésemre, mert összevesztem a lányommal, eltiltottam mindenféle mesenézéstől, és azért a hosszú autóutat benzinkúton vásárolt magazinokkal kellett kibekkelnie, úgyhogy minden megtudott az árcáppalási rutinomról, illetve kapott egy Hahota 100-at, ez büntetésként.
2: Ez még van.
1: Van még ez, hogy Hahota. 8-as, 9-esek vicclapja, kicsi, apró kis könyvecske.
4: Semmi nem indokolja, hogy létezett. Semmi nem indokolja.
1: Már akkor is teljesen értelmetlenül szar viccek voltak benne, de akkor a Hahotát nagyon sokan olvasták, mint Ludas Matyi Hahota. Hát ezek egy nagy vicc könyvek voltak, ugye? Hetibe, haviba, nem tudom, hogy jelent meg, de az fura, hogy ez most van még.
2: Kicsi képregényben, igen. Meg viccek, tömintelen mennyiségben.
4: És a végére ráírják, hogy kik felelősek ezért. Tehát ott van, tessék, Gyöngy Kálmán, Jelenszky László, Kelemen István és Marabu, aki a nevét ugye nem vállalja, de gondolom, hogy azért van ebben hathatós hozzászólása. Nem tudom, csak egy ilyen bevezető jó, csak hogy kapjatok egy ilyen képet arról, hogy mit tartalmaz több oldalon keresztül,
1: gyere,
4: a Hahota magazin.
1: Gyere, Hahota, egyet.
4: Egy csak
1: egy rövid vicces.
4: Most muszáj egy kicsit kikapcsolni így a központi idegrendszerem. Na, felkészültetek? Lelazultatok?
1: Nagyon jó.
4: Rendben van,
2: hogy kezdődik? Két
1: Grósz és Hans, az is jó. Muricka vagy Kovácsék. Tehát ilyen rettenetesen szar viccek vannak benne. Jó, most addig ezen mindenfél órában egyet föl kell olvasnod, jó?
2: Ne,
1: ez az örökségem.
2: Én maradok itt vele.
1: Igen. Tessék!
4: Ez most amúgy egy regresszió, ami most kerülni fog, de jó. Buszon. Elnézést. Szabad a hely? Persze. Hey!
1: Na ez volt a haota 1985-ben.
2: Viszont, nagyon jól olvas viccet.
1: És elmondom,
2: egyébként
1: hogy
2: nagyon jól csinálta. Tehát hangok változtatva, habitus beletéve, óriási.
1: És ezt kicsit meg fogom jegyezni, mert egyébként ez nem annyira szar. Szabad a hely? Hey! Elmondom, hogy ez minden fesztiválon nyáron háromszor el
2: jó,
1: fogom
2: jó, sütni. Még egyet,
4: ugye,
2: még
4: egyet, egyet.
1: Szerintem ebben jöhet még egy. Szabad a hely? Hey! Meg vagyunk. Szeretem. Jó, jó.
4: Ugyanaz, hogy úgy, hogy legyen valami nagyon rossz.
1: Túl magasra tetted. Igen, ez most szent.
4: Jó, telefonon. Halló, itt szembeszél. Halló, itt meg hátszél.
1: Na, ez már szar. Ez már szar. Ez már szar.
4: Érzed, ahogy leválik a bőröd a csontodról.
1: Már jegyzetelek, szabad a tudom, hogy ez az én humor szintemet jelzi. Jó, szabad
4: jó, tessék, ezt fogod szeretni. Ezt fogod szeretni.
1: Szeretem.
4: Jó, igen. Balázs, ez csak neked.
1: Igen, tessék, a fagyis víz benne van, lapoz már oda.
4: Biztos, hogy benne van. Biztos, hogy benne van. Na, mi ez a csámcsogás a kocsiban? Hát a műszer, fal.
1: Na. Na ez a haota. De ki veszi ezt még meg, gyerekek? Hogy van ennek, amikor egy magyar nemzet heti lesz a napiból?
2: Igen,
1: nem nagy baj, mondjuk meg őszintén. Na de ki vesz meg egy haotát ilyen inséges időben?
4: Aktuál mikor politika, jöhet?
1: Hogyne.
4: Feleség a férjnek. Nézd, hogy háborog a Tisza? Persze, mert most dobtam bele a süteményt, amit anyád sütött.
1: Úristen, de szar!
4: Annyira rossz, és annyira fájdalmas, és nagyon sok minden van még itt.
2: Ezek az emberek, akik így leülnek így vicceket írni.
1: Megírják, megírják konkrétan.
2: De van egy ilyen ötletelés?
1: Tart már a humor szintet.
2: Szerinted
1: nem
2: a Tiszáról tudunk egy viccet írni? Aha, igen, hullámzik.
1: Igen.
2: Tehát hogy?
1: Igen.
4: Mit csinált Walt Disney egy csinos hölgyel? Elmegy vele Ron Disney.
1: Várj, ezt nem is értem.
2: Mi van?
4: Walt Disney.
2: Walt Disney, Ron Disney.
1: Ez csak, hogy rímel?
4: Egy csinos hölgyel?
1: Ez csak, hogy ennyi rímel?
4: Elmegy vele Ron Disney.
1: Ron Disney?
4: Disney.
1: És nincs egy fekete humor, vagy nincs valami durvább viccek, vagy fagyis viccek, vagy nincs egy 18 pluszos viccek, nem újult meg kicsit a hahota? Na tessék.
4: Hogy rabolják ki a halálust?
1: Nem tudom.
4: Fel a kezekkel!
1: De milyen lelkesen olvassa. De milyen lelkesen olvassa.
4: A gyereknek is így szoktam, tudod. Azért.
2: Fagyis vicc, nincs benne.
1: Nézd már meg a fagyis viccet. Kikérem magamnak, hogy nincs benne a fagyis vicc.
4: Rengeteg benne a képregény. Igen. Igen, és na jó. Anya. Anya, az iskolában Backstreet Boysnak hívnak. Kik hívnak így? Everybody! Yeah!
1: Elmondom neked, hogy ez 1-től 5-ig egy 3-as. Nálam ez egy 3-as vicc. Én ezt bírom.
4: Látszok?
1: Na gyerekek, jól van, vágjunk akkor bele, mert itt kaptunk több visszajelzést arról, hogy dühöngenek az utasok, és egy kicsit fapadozzunk. Kitör a nyári szünet, gyerekek.
4: Sajnos nem ökölandó ezt
1: de látjátok, én elkezdeném a témát. Én elkezdeném. Tehát én legalább felvezetem, nekem 9:30-kor el kell mennem, gyerekek, mert a 9-kor fontos meccse van a gyereknek. Itt hagylak benneteket.
2: De az a baj, hogy a haota is, a vidd már a könyvet, légy szíves.
1: Ezt fogjátok kapni, tízig ezt fogja olvasni.
4: Hogyan szólítod meg az Apple Store-ban dolgozó szakembert?
1: Nem tudom.
4: Hello! Légy szíves, állj meg egy szóra.
1: Mi van?
2: Állj.
4: Állj meg.
1: Ja, hogy állj meg.
4: Állj meg. Na, ezt is leteszem ide, és megvárom, hogy Zsül.
2: Annak ki tudnád lopni, amíg nem figyel?
4: De hogyha kimegyek, és itt fogtok kaszalászni Zsüllel, akkor pontosan tudod, ki a közösség.
1: Igen. Ki az, aki ezeket írja, jelentkezzen, aki még ír a haotába.
2: Ott van, mennyi, név szerint
1: mennyit fizetnek ezért?
4: Valaki nézze meg az Ábra KKT-nak mekkora a bevétele évesített, a másik pedig, hogy Marabú miért nem vállalja az arcát.
1: Azt mondja, hogy a Balázsi cége adja ki ezeket.
2: Túlárazva.
1: Igen, kicsit túlárazva, igen. Budakeszi út off baleset miatt lezárva.
4: Ja, és itt vannak az újságok, amiknek kiadnak, figyelj, ők adják ki az olasz rejtvény magyaroknak.
1: Bocsánat, aki írta ezt a baleset miatt lezárva.
4: Igen.
1: Budakeszi út off, az írja már meg, hogy hol van pontosan ez a baleset. Ez most eléggé fontos nekem. Balesetőt miért lezárva Budakeszi út? Csak hogy fölülről nem lehet megközelíteni, alulról nem lehet megközelíteni, motorsal se lehet megközelíteni, honnan lehet, nem lehet bemenni a Budakeszi útra.
2: Na?
4: Azt nem tudom, de engem többen megfenyegettek.
1: Írjátok meg ezt, Léci, hogy mi az Isten van. Jó, honnan van lezárva a Budakeszi út? El kell indulnom, mert 9-kor a gyereknek nagyon fontos iskolai rendezvénye van, és ezzel mindenképpen ott kell lennem.
4: Plusz a Hauta magazinban van a még 80 oldal.
2: A Budai Központi Kerületi Bíróságnál van valami.
1: Budapesti Kerületi Bíróságnál. Igen. Ilyenkor alulról zárják a Budakeszi utat, vagy fölülről zárják? Ez jó.
2: Mi vagyok én?
1: Pécs felül írja valaki, Pécs felül.
4: Felülről.
1: Csak hogy oda kellene érnem, és ez eléggé fontos, hogy oda érjek.
2: De a fölé kell, a Budakeszi Bíróság fölé kell, vagy Budaörsi?
1: Budakeszi Bíróság fölé kellene mennem.
2: Fölé. Akkor fölülről menjél.
1: Fölülről menjek?
2: Szerintem igen.
1: Jó.
2: Mert okay. Az van lezárva.
4: Menjél csak, innentől átveszem.
1: El kell indulnom.
4: Hazamegy egy gyerek, hogy is kell.
1: Jó, bocsánat, drága hallgatók, nekem
2: az a baj. Gyula, nagyon sok zenét készít.
1: Én itt hagyom ezt a süllyedőhajót, szerettem volna a vizeres hírt elmondani, de magatokra vessetek, tessék. El kell mennem, gyerekek, jó? Mert akkor viszont így baleset van ott, úgyhogy oda kell érnem.
2: Puszíjuk a gyerekeket, és akkor holnap várunk vissza, jó? Igen,
4: már lesz szóval visszajönni, csak mondom neked, mert mondom.
2: Mert valószínűleg beszedják.
4: Száz 112 oldal van még hátra, srácok, úgyhogy kapaszkodjatok, most kezdődik a mulatás. Annál nagyon tetszik ez az irány. Ja, Istenem.
2: Feri... Legalább egy rajongód van ezzel a szarral.
4: Feri, elhagyott minket édesapánk, most mihez kezdjük?
2: Á, két árva gyerek egy hülye hahotával hagytok itt bennünket, érted?
4: És Zsül nagyon rutinosan beült a Balázs helyére.
2: Nagyon Zsül, helyes.
4: Egy színhangot adjál, hogy tudjuk, hogy jól vagy.
2: Nagyon helyes, valakinek át kell venni ilyenkor a vezérlés. Nézd meg, Gyula a NASA feliratú pórlóját vette föl mára. Tudta, hogy mire számíthatunk a mai napon.
4: Ennyi. Annyit szeretnénk kérni, hogy Balázs most motorral fog menni ebbe a Budakeszi irányba, úgyhogy ha látjátok, hogy jön a Balázs, akkor mindenki álljon félre, nagyon fontos dolga van. Nagyon siet. Nagyon fontos, hogy időben megérkezzen. Úgyhogy látok valakit, aki valószínűleg védőfelszerelés nélkül motorozik.
2: Nem.
4: És nagyon siet. Mert nem tudja elvitte el magával, úgyhogy akkor gyerünk, hajrá Balázs.
2: Jó sisak van rajta, úgyhogy vigyázzatok.
4: Hogy aztán ilyen zöld színű mellényt, amit vettünk neki?
2: Hogy hordaná? Hát az egy felelős döntés lett volna. Azt kérlek szépen, amikor így beszereztük, ugye ezt a robbanós kis hírlájt mellényt, akkor az történt, hogy nagyon örült neki, letette, és azóta az mozdulatlanul porosan ott hever. Azóta több ezer kilométert mentünk közös túrán, mindig kérdezzük tőle, hogy Balázska mellényke, mondta, hogy ezt otthon hagytam.
4: Nekem ugye ilyen tanga kéne, ami felrobban, hogyha iszi. Egy robbanós tanga. Az amúgy van? Létezik?
2: Nem, ő egy ilyen felelőtlen fiú. Ez van. Na, jövünk vissza a hírek után mindjárt.
4: Ja.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM

0: Progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36.000 dollár.
11: Honnan szerzett ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
15: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
16: És most a kérdés az ajándék fali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék fali töltővel viheti haza?
17: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
16: Ez az!
17: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék fali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
20: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
21: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
22: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
23: Hű, stabil optikai net féláron.
24: Bizony, ennek a felesem tréfa.
23: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon. Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
2: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról, vágány felújítási munkák kezdődnek ma. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. Az egyetem tér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején. Számolt be a dehír.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: A biztonságos villamos közlekedés érdekében több ütemben végez vágány felújítási munkákat a DKV mától július 20-áig. Az első ütemben a vágány szabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárást követően is zajlanak majd a Bentéren és a Simonyi úton.
1: A DKV információit hallották.
2: További híreink. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, közölték pénteken az NTI-vel. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak. Ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Debrecenben a Demki például összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halászdi János, a Demki ügyvezetője beszélt a napokban a Városi TV-nek.
3: Lesz idegen nyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
2: Változóan felhős, napos idő ígérkezik ma, egy-egy kisebb zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 21-24 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fél kilenc múlt 7 perccel, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, Balázs úton, egy fekete motorost figyeljetek, jó,
1: a Budakeszi
0: út felé, fekete természetesen, jó. Tehát miután fekete. Elmondtuk neki, érted, hogy valami világosat, mert az látszik, ezután vásárolt be mindent feketét.
1: Tehát fekete motoron, egy fekete fickó ül, fekete bukósisakban, és nagyon-nagyon siet. Budakeszi úton fog menni. Úgyhogy meglátjátok, akkor ne csapjatok a fenekére, amit ugye először csinálnátok, hanem
0: amit
1: csak
0: nagyon szeret,
1: el. Igen,
0: amit
1: nagyon
0: szeret.
1: Igen.
0: Tehát ha délután találkoztok vele, akkor már nyugodtan csapjatok rá a fenekére. Most erős izgalmi állapotban van, most ne csapkodjátok
1: így
0: a fenekét.
1: Van, így van.
0: De egyébként meg oda fog érni, mert amikor dugó van, akkor ugye a másik irányból is dugó van, tehát nem jön senki szembe. Itt simán el tudsz menni a motoroddal az autók mellett, úgyhogy ott lesz az eseményen, Balázs.
1: Úgy lenne, hogy egy helikopter felé állna, ami egy mágnes felszuppantanád oda a motort, és akkor csak ledobná utána a végén.
0: Nagyon
1: ez mekkora költségvetés?
0: Ötlet. Hát semmi, belefér. Jó. Neki belefér.
1: Neki belefér.
0: Na, mi van? Időjárás?
1: Időjárás.
0: Támogassuk meg, Zsűrt. Mire vársz? Mire vársz?
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Drága szerelvénybolt úr, mindig itt van.
1: Van,
0: velünk.
1: Volt, lesz.
0: Gyerekek, itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítását, hát nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz, vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell
1: elő meleg ruha, a forintot.
0: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé odatolnak, és azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont virisd a lóvét.
1: Rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
0: Akkor mi nem utazunk?
1: Sehova nem megyünk, de 165 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, hogy lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem, nem.
0: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
1: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen, hát ilyen szórakoztató parkokban.
0: Igen, tudod, aki hogy... átfér, igen. Az mehet. Jó, te mennyit taksálná magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
1: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Akkor vagy kettő, vagy három jegy lesz.
0: Plusz három jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mind gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy

0: Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvóta, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
1: Lajos, szerda reggel van.
0: Így van.
1: Na, hát legyen akkor szíved. Tudod, mi a dolgod.
0: Legyen szíved.
2: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és... Ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell.
0: Szerintem az egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen racionális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas a közötti különbség, az akkor miért nincsen, igen.
2: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán belejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt egy, olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, si tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrönd, simán belefért a bőrönd a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 ezer forintnak megfelelő összeg.
0: 25 ezer, hát annyiba kerül egy jegy. Igen, amúgy a vizelre, tehát az mi?
2: Egészen odáig kerül annyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
0: Igen. Nem az ők lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van ilyen kis kártyolvasójuk.
2: De akkor minden. Azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
0: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
2: Igen, hogy nem volt este szex, vagy rosszul volt, vagy volt, vagy
0: de pont nem, volt kérdezik, szex. Erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután, kaptak-e jutalékot? Hogy a büntetések után kapnak egy jutalékot. Ez egy fontos kérdés.
2: Minél többet keresel vele, akkor...
0: Akkor értem.
2: Egyértelmű.
0: Akkor értem.
2: Egyértelmű.
0: Én amúgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimál bér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
2: Csomagból.
0: Sósmogyoróból.
2: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimál bér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizzer nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
0: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
2: A Wizzer magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre áll.
0: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
3: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információ.
2: Így van, viszont egy 0-90-es számon kellett.
0: Igen, egy teljesítési igazolás, majd azért küldjük.
2: Na, rögtön az...
3: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, hogy már nincsen emeldíjas. Tehát, hogyha valaki minket
2: szerint, nem
0: emeldíjas. Szinte jó szívűnek mondanám.
2: Ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunk, hogy az befér-e a ketrecbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet hát végig szivatják ezzel.
3: Igen, hát ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptérről, az szerintem látszik, hogy a Wizzer már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre, tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most itt spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
2: Tehát ezt a földi kiszolgáló személyzet csinálja. De nekik miért érdekük az, hogy beszedjék a lóvét?
3: Hát igazából ezt most én neked pontosan nem tudom megmondani.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy ez a pénz, ez az övék, vagy ez a Wizzeré lesz?
3: Ez egy ilyen fel van osztva egyébként, hogy melyik része.
2: Aha, tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
3: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kistáska beférjen a székre,

0: alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, hogy fel kéne, hogy
1: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor minden kézével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni, ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
0: Hát mi vagyunk a felelősek, mert mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is az is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
1: Hanem mindenkit megbüntettek.
0: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
1: Na ezt várja, ezt kivesszük.
0: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
1: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
0: Tehát persze, nyugodtan, mert ez így van.
2: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
1: A földi kiszolgáló?
0: Ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződést köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptéről.
2: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik?
1: 5 euró per fő.
0: Erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spacsanyagoknál ez így.
2: De ez megmagyarázna a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben. Ja,
1: ahol nincs jutalékot, beengedik.
2: Felesleges velük küzdeni.
1: Minek?
2: Meg amúgy sokszor azt látom, hogy késleteti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
0: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez így több lett időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
1: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
0: Is. Persze, nem, tehát, hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
1: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
0: Így.
1: Na, ez egy jó hír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
2: Nekem több is van, de mondja Feri,
1: és Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettenetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
0: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk, tehát hogy nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogyha nem lesz ebből probléma a nyáron.
1: Tehát van kerozin, nem megy följebb a jegy, ha már megvettem az árát. Jó.
0: Anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegy egyáltalán.
2: Tehát pont olcsóban kéne lennie? Hogy lesz olaj?
0: Egyébként ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
1: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
2: Elfelejtettem. Mindegy, az, túl sokáig kellett várni az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valami légiutas kísérőnek, mert hogy
1: én még soha... nem félek el.
2: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam belőlük, de hogy van neked nagy méretű testes légiutas kísérők is?
0: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végzik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
2: Na, most azt akarod mondani, hogy azok az apró jószágok?
0: Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apróbb termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
1: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban malévgéppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem, fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
2: Rájult,
1: igen, oda mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De akkor már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
2: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek is umpa-lumpa testalkatú hölgyek ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet, és ez jó. Legalább akkor ebből még lehet valami.
0: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon, tehát nálunk az is az alapelv mind a pilóták, mind a légiutas kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, azt sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durvá helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
2: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
1: Reszter, ezt is ki akarja próbálni.
2: Most ezt mindenki miért kérdezem, csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni, van ez a, mi ez a karabiner, mert nem tudom, mi annak a neve, az a biztonsági fosszabító, hogy azzal szokták, hogy van erre külön? Egy 10 méteres.
0: Van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készül, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális, szóbeli felszólításra sem hajlandó leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
1: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
2: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapat építőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
1: De én hiszek, jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a alicantei gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
0: Így, pontosan.
1: Na, Olivia, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
0: Nektek is köszönöm.
2: Eseménytelenséget kívánunk.
1: Köszönjük, hello. A Wizer magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
2: Igen.
1: Ez a kikötözés,
2: kedves, türelmes
1: asszony. Láttam, hogy csillogott a szemed.
2: Hát tudom, hogy fogod bevégezni majd Marokkóból hazafele, amikor megyünk oda csapat építeni.
1: Lekötözve, megpulykázva.
2: Hát az egy dolog, de majd még nem látod, hogy a vércukrod, ami fog történni.
1: 5 perc múlva lesz, 9 óra, jövünk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolletrapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Ó, már megint koszos az autóm.
15: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
14: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
16: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
17: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék.
1: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
13: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
18: Hirdessen nálunk!
19: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Városi konzultációt nyitnak az egyetem tér átalakításáról. Középiskolások ötleteit lehet támogatni szavazással. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán, közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. Az egyetem tér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehír.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A debreceni lakosok számára díjmentes a parkolás lakásuk közvetlen közelében, a lakcímkártyán megjelölt állandó lakóhelyként megnevezett utcában, valamint az azt keresztező vagy azzal párhuzamos első utcákban található felszíni parkolóhelyeken. A díjmentessége regisztrációhoz kötött, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell azt újítani.
1: A DV Parking információit hallották.
2: További híreink. Csütörtökig lehet szavazni a legjobb ötletekre. A debreceni középiskolások ezúttal nem csak versenyeznek, hanem formálják is környezetüket. A közösségi költségvetés keretében a saját ötleteik megvalósításához kérik a debreceniek támogatását. 16 pályázat várja a voksokat a fiatal.debrecen.hu weboldalon. Puskás István alpolgármestert hallják.
3: Az ennek a projektnek a lényege, hogy nem egy bizottság, nem a városháza, nem valamilyen szakmai kuratórium dönti el, vagy grémium dönti el, hogy egy pályázat támogatásra érdemes-e vagy se, hanem maga a város a szavazataival. Úgyhogy arra hívunk minden debrecenit, hogy keresse fel ezt a honlapot.
2: Kultúra, fenntarthatóság, jólét és egészség, valamint társadalmi szerepvállalás témakörökben lehetett a pályázatokat beadni, amiket 3-3 szavazattal lehet segíteni. 10 pályázat megvalósítását támogatják legfeljebb 300 000 forinttal. Változóan felhős, napos idő ígérkezik ma, egy-egy kisebb zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 21-24 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 5 perc múlva jó reggelt, szevasztok, Eszterrel kettesben maradtunk, mert a főnöknek el kell szaladnia valami fontos dologra, reméljük, hogy odaért a Budakeszi úti.
2: Úgyhogy most már csak az igazán tehetséges rádiósok vannak benne az éterben.
1: Meg és...
2: Így van, akik mindig tudják, mikor mit kell mondani.
1: 81-es főút Bakony-Sárkánynál van baleset, és ezt nem hiszitek el. Újlipótvárosban, a Pozsonyi út környékén egy bazinagy nőstény szarvas szaladgál.
2: Tipikus újlipótvárosi viselkedés, csak ennyit mondanék.
1: Összevisz
2: a tipikus, nem tudom, jársz el mostanában Újlipótvárosba, de ott mindig ilyesmik történnek.
1: Na de álljunk már meg egy pillanatra, hogy kerül Újlipótvárosba a város kellős közepére a Pozsonyi útra egy szarvas?
2: Hát ott rengeteg jó étterem van.
1: úgyhogy beugrott egy sztékre.
2: Nem, szerintem kinyitották hátul az ajtót. Sokan kérkednek, hogy milyen frissek a hozzávalók.
1: Gyerekek,
2: tudom.
1: De tényleg, hát beúszik a Dunán?
2: Hát ilyen este besétált, és akkor rá nappalodott, és akkor most ott
1: van. És akkor ott van, igen. És csodálkozik. És éli az úri életet, iszik egy feketét eltartott kis ujjal.
2: Ha így van, akkor pedig kísérjetek vissza a lakásába, valószínűleg van neki.
1: Ott,
2: igen, igen. Nem tudom, hogy ismétek-e őt, de szegénynek most ez nagyon nagy stressz lehet azért.
1: Na, ha valaki látja, akkor kövessük, jó?
2: Egy képet küldjetek
1: hát
2: már
1: szarvas,
2: róla.
1: Szarvas vagy őz, ebben ugye nem vagyunk még biztosak egész pontosan. Pozsonyi út is környéke. Ha valakinek van képe, akkor küldje róla.
2: Jó.
1: Mi van? Időjárás, Zsül. Napos.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Na há, eresek gyöngye, most jössz te.
2: Na figyelj. Tégy próbára.
1: Hogy mi a megoldás erre az esetre, illetve hogy jogszerű-e? Egy Facebook csoportban kezdett el terjedni a hír, és hatalmas fölháborodást váltott ki, hogy az egyik nagyon nagy magyar cégnél pisi kártyát vezettek
2: hát
1: be.
2: Hát ez a magyar cég most másról is híres, nem csak a pisi kártyáról.
1: Van egyéb ügy is?
2: Van egyéb ügy is, igen. Ott vannak most dolgok, most ők előkerültek, mert vállaltak valamit, amit most nem akarnak megcsinálni, aha, kis állami támogatás jegyével. Oh. És igen, a pisi kártya.
1: Na jó, pisi kártya, tehát hogy néz ki a dolog? Én állok bent a soron, dolgozom, és egyszer csak azt mondom, hogy nekem pisilnem kell. Ha van pisi kártya, még szabad pisi kártya, akkor húzok egy pisi kártyát, kimegyek, és visszajövök a pisi kártyával. A B, mindenkinek van pisi kártyája, le kell adnom, ha kimegyek pisilni, mert itt azt írják, hogy 10 darab ilyen pisi kártya van 200 emberre.
2: Aha, hát ezt nem nevezném humánusnak, ez az egyik, a másik pedig az, hogy a munkatörvénykönyve szerint úgy van, a legelső, amikor én dolgoztam, akkor úgy volt, hogy óránként rendelkezésre kell álljon szünet. Tehát ez a szünet, ez mondjuk óránként, ha jól emlékszem, és nem akarok ostobaságot mondani, akkor 10 perc.
1: Aha.
2: Úgyhogy, ugye, 10 perc.
1: Amit arra használsz, amire akarsz. Tehát igen. Akkor ehetsz, ihatsz, hát, pisihetsz, kakihatsz, dohányozhatsz.
2: Felfüggeszted a munkatevékenységedet, és valamiféle rekreációs tevékenységet végzel, ez a magad elé mered, és a mosdóban is ezek közé számít szerintem.
1: 10 percig.
2: Igen, abszolút. Igen.
1: Meg hogy milyen ciki, hogy azt kell mondanod, hogy kérek egy pisi kártyát. Tehát, hogy onnantól kezdve mindenki tudja, hogy te pisilni mész, ami egyébként
2: nem... Szerintem ezért nem biztos, hogy kiközösítenek.
1: Nem egy szégyenli
2: való. Ott a húgyos! Na, tessék!
1: De már megint húgyozni megy. Fogadjunk, igen, hogy ez lesz a harmadik mondat, ami elhangzik egy cégnél, amikor kihúztad a pisi kártyát, mert mondjuk fölfáztál, többet ittál, neked sűrűbben kell pisilned, és mondjuk óránként kihúzod a pisi kártyát, biztos, hogy ez lesz az első, hogy lesz egy hülye Sanyi, vagy Rozi, vagy akárkicsoda, aki na már megint pisilni megy a húgyos.
2: Jó, hát megszínű, ha ez a munkakörnyezet, akkor szerintem ott van egy egyéb probléma is, mert HR szempontból ez is kiveri rá a biztosítékot, hogy ez felütheti a fejét, ez a morál egy csapaton belül, hogy ilyesmi egyetlen szóba kerüljön. Inkább az ebben szerintem nagyon nehéz, hogy hogyan, tehát hogy hogyan sorolhatod hátrány, háttérbe az ilyen biológiai funkciókat, mert ugye hát azért úgy van összerakva az emberi test, meg ilyesmi, hogy azért vannak szükségletei.
1: Igen, és ha jön,
2: és
1: az jön.
2: És az jön, és ugye ennek rendkívül sok egészségügyi kockázata lehet. Egyrészt, másrészt pedig szerintem senkinek nem az érdek, hogy valaki arra figyeljen, hogy be ne pisíjen.
1: Na most, hogyha én például hasmenéses vagyok ma, mert tegnap valamivel elcsaptam a gyomromat, akkor
2: te negyedre dolgozna a gyárba, szerintem, ahol élelmiszerek készülnek.
1: Ja, ez mondjuk ez igaz, jó, de mondjuk ez nem egy élelmiszer gyár, hanem bárhol más út is bevezették, 10 darab ilyen kártya van. És toppolhatok egyet egy egész napos kakira magamnak?
2: Igen, neked a szalagot bevezetik a mosdóba ilyenkor, és akkor ott előtted fog menni, te meg ülsz.
1: Érted? Tehát lehet egy olyan, hogy gyerekek, én ma, hát sajnos elcsaptam tegnap a hasam, úgyhogy én ma nagyon sokat fogok vécére járni, mondjuk nem élelmiszeripari a gyár, hanem egy másik gyárban történik, és akkor azt mondom, hogy egy pisi kártya ma az enyém.
2: Hát figyelj, az igazság, hogy ilyen intézkedéseket tipikus olyan emberek hoznak, akik nem HR-esekkel dolgoznak együtt, hanem praktikus szemszögből, ilyen vezetői szem, tulajdonosi szemlélettel meg akarnak oldani egy problémát, ami valójában csak az ő problémájuk. És itt pedig a probléma az az, hogy szeretnék, hogyha nem élnének vissza az emberek a szünet adta jogukkal, szeretné, hogyha optimalizálhatna a termelésnek a mennyiségét, minőségét, és akkor ezért hoz ilyeneket, mint hogyha azt sugalva ezzel, hogy a dolgozók nem megbízhatóak, ugye, hogy nem lehet rájuk bízni, azt, nekik mikor kell mosdóba menni, nehogy túl sokszor menjenek mosdóba, és ugye ezt akár dohányzásra használják, meg egyéb dolgokra, vagy mobiltelefonozásra, stb. Csak ugye itt pont ez azért kontraproduktív, mert annyit érsz el vele, hogy rettenetesen érzik magukat az emberek a munkájukon.
1: Igen, rohadtul fognak utáni bejárni dolgozni.
2: Meg azt érezteted velük, hogy nem bízom meg bennük, ugye? Mert a gyerekként kezeled őket, vagy még gyerekként se, mert a gyerekeknél sincs az, hogy egyszer csak két ember mellett kipisilni, nem? Tehát egy általános iskolában se ez van. És ugye ilyenkor meg az benne szerintem nagyon nehéz, hogy neked valójában tulajdonosként inkább azzal kéne foglalkoznod, hogy a dolgozóid megértsék a perspektívádat, és hogy együtt akarjanak veled dolgozni annyira, hogy húzzák neked úgy az igát, ahogy te szeretnéd.
1: Ez egy soha... jó célkitűzés kell hozzá, úgy, hogy megértsék a dolgozók is, hogy mit akarunk elérni.
2: Soha nem a büntetéssel sikerül ezt elérni.
1: Vannak még ilyenek? Egyébként ezt hallgatóktól kérdezem, vagy kérdezzük, hogy amit így, hát kvázi értelmetlenségnek gondolsz. Annak idején, amikor mi elkezdtünk dolgozni, ez nagyon-nagyon régen volt, a Békés Csabai BHG gyárba még volt, ugye oda jártam nyári gyakorlatra, még volt leolvasó kártya. Tudod, be kell csekkolni vele. Yeah, yeah. Becsek, kicsek szépen. Aztán rájöttem, hogy egyébként ez nekünk is van, most csak már digitális, tehát nem olyan izé, de ott ki kellett tenni a kártyát, hogy voltak nevek, és akkor oda tetted a sajátodat, hogy te itt vagy.
2: Ez adminisztratív szempontból, ugye ez egy olyan dolog, hogy amikor valahol írnak, mert elvileg nem kötelező írni ugye jelenlétét, hogy mikor vagy bent, akkor ugye ezt megkönnyíti. Ez a hivatalos verziója ennek a sztorinak. Nyilván van ellenőrzési funkciója is, de ezek a felnőtt pórázok már azóta sokkal magasabb szinteken funkcionálnak. Most már ugye az van, hogy amikor jött a Covid, akkor megjött például a home office-nak a tömeges igénye, hogy ne leálljon sehol se a termelés, és ugye megengedték az embereknek azt, amit előtte nagyon sok cég nem mert megengedni, mert kilopják a szemüket is, és akkor ugye hazaengedték őket, és akkor rájuk tették ezt a digitális pórázt, amikor ugye nézik a tevékenységedet a monitoron, hogy mennyit mozog az egér, és a többi, és a többi. Utána pedig megpróbálták különböző vállalatirányítási rendszerekkel bebiztosítani magukat, hogy le tudod-e regisztrálni, hogy mi az, hogy elvégezte. Igen. Aha. A valóságban meg szerintem az a fontos, hogy szerintem a jó cégnél az van, hogy projekt alapú a munkavégzés, tehát a feladatnak kell lenni elvégezve, és nem szabad szerintem számon kérni, hogy ezt mennyi idő alatt készül el. Tehát, hogy ez most, hogyha valaki egy órát meg tudja csinálni a 3 órás munkát, akkor ne kelljen azt a 3 órát a monitor előtt tölteni. Tehát én ezt gondolom, hogy egy jó munkahelyen a projektmenedzserek ugye direktbe dolgozik a dolgozó, az ismeri az ő képességeit, és hogy szerintem nem kell ezt számon kérni, a lényeg, hogy haladjon a munka.
1: Na de ugye itt jön az érdekes dolog, hogy egy csomó cég még ma is ezt úgy méri, hogyha ledolgoztad a 8 órát, akkor te jó munkás ember vagy.
2: Igen, ez nagy butaság. Ugye? Sőt.
1: Igen, hogyha én meg tudom csinálni 5 óra alatt azt a munkát, amit 8 alatt kéne megcsinálni, akkor én elvégeztem a feladatomat, köszönöm szépen, kalap, kabát, viszont látásra.
2: Ennek egy másik ilyen, szerintem ilyen furcsa verziója az, amikor a dolgozók azzal próbálják bemutatni a saját munkamorájukat, amikor túlóráznak. Tehát amikor ott van a 9-10 órákat a munkáján, és utána elmondják az ilyen értékelő beszélgetéseken, de hát én heti 3-szor itt ülök este 8 óráig, és erre mondták azt a németek, hogy ha itt kell ülni este 8 óráig, hogy elvégez ezt a munkát, akkor te valamit rosszul csinálsz.
1: Igen, nem vagy hatékony.
2: Hát vagy nem értesz ahhoz, amit csinálnod kell, ugye? Vagy valami más csinálsz munkaidőben. És ami ugye magyaroknál még egy plusz adalék, hogy vagy nem annyi munkád van, mint amennyit, amit mondtak, hogy lesz. Tehát, hogy túl vagy terhelve. de egy jó vállalatirányítási rendszernek azt kell például tudnia, hogy meg tudja mondani, hogy ki az, aki túl van terhelve, és hogy hol van mondjuk munkaerő hiány, tehát hova kell még plusz embereket allokálni ahhoz, hogy az megfelelő mennyiségi munkává változzon egy emberre.
1: Na kérlek szépen, egy vasipari cégnél ez biztos, hogy nincsen, így írja a hallgató. A hegesztőknek minden percükkel el kell számolni. Van a céges telefonon egy applikáció, és azt kell folyamatosan benyomni, hogy éppen te mit csinálsz. Tehát hegesztek, nem hegesztek, takarítok, pisilek. Cigi szünetem vagyok, darut kezelek. És hát, a többi, és a
2: de
1: többi.
2: Akarsz ilyen helyen dolgozni hegesztőként? Nem. Mert például hegesztőként szerintem rengeteg állás lehetőség áll rendelkezésre, iszonyatos munkabérük van, rettenetesen jól tudnak keresni, jó helyeken tudnak dolgozni.
1: Most fogsz ezért kapni?
2: Hát figyelj, ez van, hogy én nem vagyok biztos bennem, úgyhogy én hegesztőként szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol ilyen szintű a bizalom, nem? Tehát, hogy
1: de ez bizalom kérdése, hogy egyébként ennyire nyomon követnek? Tehát te akkor munkaadóként nem bízol meg az embereidben?
2: Hát azért lehet az kérdezem, is, hogy vagy az van, hogy a maga az irányítási rendszer van rosszul kidolgozott, tehát sok emberre jut egy főnök, és akkor nem tudják ugye belátni a munkának a mennyiségét, meg a visszaellenőrizhetőségét, vagy pedig egyszerűen csak az van, hogy hát most csúnyán fog fogalni, fillerbaszó valaki ott a cégnél, aki azt mondja, hogy igen, hogy szeretném, hogyha itt a utolsó forintig visszakerülne hozzám a befektetett pénzem, amit ugye munkabérre költök, ez is benne van. Ha azt azzal akarnánk indokolni, hogy ellenőrizni szeretnék a hatékonyságunkat, akkor viszont időszakokat csinálnánk, amikor mérnénk a munkát.
1: Nem 0-24-ben.
2: Nem 0-24-ben, szerintem.
1: Na még egy izgalmas felvetés, leszoktam a kávéról, írja a hallgató. Onnantól kezdve, amíg a többiek kávészünetet tartottak, nekem kellett tartanom a frontot, mondván én úgyse kávézom. Szóvá tettem, hogy mivel nincs káros szenvedélyem, akkor nem jár a szünet, míg a többiek cigi és kávészünetet tartanak. Mondták, hogy nem.
2: Igen, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyik kedvenc ilyen dolgozói a habitusom az volt, amikor egy csaj lejárt cigizni a dohányosokkal, és akkor így, és akkor kérdeztem, hogy miért? Hát ha nekik is járnak, akkor nekem is kell. És nekem ez azért esik rosszul mondjuk HR-esként, mert ez azt jelenti, hogy ő nem vonódott be a munkájában, neki nem engage-el, tudod, így az, amit csinálnia kellett, ez nem érdekli. Mert
1: de
2: azt nézzük,
1: állj már meg, hát most ülünk tizen az irodában, négyen dohányoznak, és minden órában lemennek 8 percre cigizni, akkor addig mi, akik nem dohányzunk, illetve én igen, de mondjuk a többi, a nem dohányzók, addig melózzanak?
2: Nem, ő mindig lement azok, akik éppen lementek dohányozni, tehát nem az volt, hogy ugyanaz a négy ember ment el, hanem akár még szobából lement valaki, ő lement velük, érted? Tehát, hogy így, tehát ő mint egy ilyen földi helyt tartó, mint maga a láng a dohányzáshoz ott állt mindig, hogy hát de hát most dohányoznak, és de a csapat mindig cserélődött, tehát nem az volt. És én ebből azt szűrtem le, hogy őt nem érdekli, mi történik a munkájén, az érdekli, hogy mi van odakint, és neki odakint kell lennie. Igen, szóval ez más nyilván, de szerintem, ha teljesen őszinte akar lenni magával minden dolgozó, aki nem egy olyan helyen dolgozik, ahol tehát nem egy véglet a szituáció. A 8 órás munka az nem nagyon, tehát nem tud minden, az év minden napjában 8 órás munka lenni. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy van, amikor az ember két órát dolgozik, van, amikor 10-et dolgozik, de nincs olyan, hogy ez fixen 8 óra. Ha csak nem gyár, de nyilván a gyárban tud ez lenni, de hogy az összes, ami szellemi munka, az nem tud ugyanannyi lenni.
1: Igen, azt meg tud csinálni egyszer 5 óra alatt, egyszer meg 10 óra alatt.
2: Meg hát ember vagy. Van, hogy érzemleg annyira rossz helyzetben,
1: de
2: nagy
1: cégben van 400 ember, vagy ezen ember dolgozik. Hát ott nem tudsz mindenkire egyesével figyelni.
2: Igen, de ezért nehéz cégvezetőnek lenni, ezért kapják ők a nagy gempát a végén, ezért nem alszanak ők hajnal 3 után, ezért van nekik merevedési zavaruk, mert ez olyan szintű feszültség.
1: Honnan tudod ennyire jól?
2: Mert mindent tudok, Feri. Mindent tudok. Tehát ez egy akkora feszültség, amit csak, de ő nem, ő, tehát ő alkalmazott. De ő alkalmazott, az más, mert az más. A fura, az a nehéz, amikor tulajdonos vagy.
1: Aha.
2: És az van, hogy nagyon könnyű mutogatni rájuk, hogy miért ilyenek, meg miért gondolkodnak így, de azt a feszültséget, ami azt jelenti, hogy fizetést kell adni embereknek, hogy be kell jönni, tehát hogy ezt azért meg kell tapasztalni ahhoz, hogy megértsd, hogy a pszichózis hogy alakul ki. Mert könnyű őket rossznak feltüntetni, de valójában az egész HR-nek arról kéne szólnia, hogy összehangolja ezeket a fajta félelmeket és feszültséget a dolgozó és a tulajdonosi réteg vagy a vezető réteg között. De nem, ők nem rossz emberek, nem azért csinálják, hanem mert így eszkalálódik az ő saját üldözési mániájuk.
1: Hát minden egyes ilyen elmebeteg tulajdonos valaha jó ember volt.
2: Ő elindult, neki volt egy álma. Neki volt egy álma.
1: Igen, és azt, ha beledöglünk, akkor is meg.
2: Ő valamikor bízott az emberekben, ő hitt az emberekben, ő azt gondolta, hogy ez menni fog, csak el kell nekik mondani, hogy mit csinálnak. És aztán jöttek olyan emberek, akik megmutatták, hogy ez nem így működik. És ugye, tehát nyilván ők is végigmentek egy tanulási folyamaton, ahol ezt szűrték le a végén, hogy nem szabad érzelmileg bevonódni, hanem úgy kell őket kezelni, mintha nem is tudom, mik lennének. És tudod, ezért kell kijönni az elefántcsontoronyból, és elmenni és racionalizálni a hülyeségeidet, nem elmenni teljesen a falig, hanem azt mondani, hogy jó, oké, ezt értem, ez most túl van tolva, ezt most nem szabad. És erre kell a HRS, hogy ezeket a madzagokat rángassa, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
1: Na most nézzétek meg ezt a nőt, aki reggel beállított egy rettetes ahotával is vicceket olvasott, és utána mit kaptunk?
2: Na, mondom neki, Pistike! Ki kiabál ennyire nálad?
1: Én úgy szeretem, hogy ilyen okos vagy. Ez nagyon menő volt.
2: Nincs ez sokszor szükségem, de azért...
1: Igen, ez nem az a műsor, ahogy ezt sokszor elővesszük a hahotát annál inkább, de ez jó volt, köszönjük szépen.
2: Hát igazán nincs mit, nem volt interjú alanyunk, úgyhogy ma én voltam az, de nem, igazából csak az van, hogy ilyen az felé, amikor valaki munkahelyeken dolgozik, akkor magára szed ezt.
1: Istenem, ha egyszer kipróbálhatnám, még egyszer kipróbálhatnám. Én dolgoztam egy csomót ilyen helyen. Utáltam is, mint a szart, el is jöttem.
2: Hát figyelj, tök nehéz a munka. Tehát, hogy azért ezt a végén ezt azért ki kell mondjuk, hogy dolgozni nehéz, mert amikor bemész a munkahelyedre, akkor mindig lemondasz valamiről, amit amúgy otthon csinálhatnál.
1: És sokkal szívesebben, mint a munkát.
2: Igen, és amúgy
1: otthon vagy valahol máshol.
2: Igen, és munkáltatónak lenni is nehéz, de ez visz minket előre.
1: Na jó, aztán beszéltek a HR-rel, az a biztos. 5 perc múlva lesz 9:30, a hírek után jövünk a nap legjobb pillanataival. Magyar

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Halmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzingőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kasténál.
14: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
15: Otthoni és üzleti

0: 0-22-77-es telefonszámon.
1: Hello klímások! Ez a nyár indító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedd Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
2: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
3: Mindenhol ott vagyunk.
4: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.
7: A Rádió 1.

0: jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Több mint 6000 látogató az idei Gurmé Fesztiválon. Közeledik a múzeumok éjszakája is. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Három nap alatt több mint 6700-an látogattak ki a 10. Debreceni Gurmé Fesztiválra, írja a dehir.hu. A nagy erdőn a hazai éttermek, kistermelők, borászatok és kiállítók is megmutatták szakmájuk legjavát. A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetemtér átalakítása kapcsán, közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. Az egyetemtér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehir.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. 10 helyszínen csaknem 100 programot kínál a Múzeumok éjszakája június 20-án Debrecenben. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában idén a gasztronómia áll. Ennek részleteiről Olá István, a Nagy Templomi Református Egyházközség elnök lelkipásztora beszélt a rendezvényt beharangozó tájékoztatón.
4: Lelkipásztorok fognak készíteni hamburgert itt az emlékkertben, biblikus alapanyagokból, teszem hozzá, lesz benne marhahús, lesz benne ugye kovászos cipó, buci, és olyan fűszerekkel és olyan zöldségekkel készülünk, amik a Bibliában szerepelnek, tehát próbálunk ehhez hűek lenni.
3: Az idén 20 éves modemben a kiállítások mellett a fesztivál hangulatról is gondoskodnak majd, hívta fel a figyelmet Vizi Kata ügyvezető.
5: Délutántól több szekción keresztül a Made in Debrecen fellépői zenekarjai várják majd a látogatókat, akik a kiállításokból egy picit kiszakadva szeretnének a kertben feltöltődni.
3: Június 20-án tehát 10 helyszínen csaknem 100 izgalmas program várja a látogatókat Debrecenben a múzeumok éjszakáján. Változóan felhős, napos idő ígérkezik ma, egy-egy kisebb zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 21-24 fok körül várható.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fél tíz múlt 8 perccel, Balázs ugye itt volt velünk 8:30-ig, csak aztán el kellett rohanjon, de holnap már megint jön, úgyhogy a Best of első részében ő is benne van, Borics Ádámmal beszéltünk, mert hogy Trump elnök kitalálta, hogy a UFC gálát azt a Fehérház kertjében kell
1: sátras
0: megrendezni. Egy egészen komoly, igen, úgy kigyorsan nálunk ilyet szoktak építeni, mikor lagzi van, csak egy kicsit olcsóbb. Igen, meg amikor... többet lehet inni.
1: A rócsós időszakra emlékszem még, amikor mentek ezek a... Minek volt a rócsója, amikor mentek ezek a kitelepülés Tesco parkolóba?
0: A mindenhova is. Mindenhova
1: volt
0: is.
1: Ennek szezonja.
0: Istenem, mi kezdtük a Danubius rádióval?
1: A jó világ.
0: A jó világ volt még, úgyhogy fölhívtuk Borics Ádám MMA harcost, akivel beszélgettünk a gáláról, és utána pedig egy vizere esetet próbáltunk földeríteni, hogy Alicante-ban ugye minden csomagot megbüntettek, 25 000 forintos büntetést kapott az is, akinek befért a ketrecébe a csomag, úgyhogy fölhívtuk a vizer szóvivőjét, hogy legyen olyan kedves, mondja el nekünk, hogy mi az igazság.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Igen, azt mondja, 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Bagó. Milliárd forintból rendezik ezt meg.
1: Bagó, ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kocsát nem jön ki.
3: Adjad már itt is, mert már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora, nem egy akkora összeg, 68 millió dollár.
1: De lehet a posták a füvet?
3: Egyébként igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való. Szerintem elképesztő volt, amit
1: azt láttunk. Azok a magdóliák?
3: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejlesztőt, tényleg, igen. És mi van veled, Ádám?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem. Az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
1: Nem tudok neked egy jó ellenfelet tudok, esetleg a Balástól megverni.
4: Én benne lennék.
1: Figyelj, most a magasztak feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
1: Az országház előtt, ahogy összeverrek téged, Balázs, nem akarod?
3: Nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhatok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
3: Viszont
4: igen,
3: azt mondják, Benivel, hogy egy helyen edzetek.
1: Ahol érdemes, az Babót. Babót egy MMA.
0: Babót vegye meg az MMA. Ez az.
1: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
3: Igen, ezt állára biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, ahol nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC, elképesztő, ahova jutottak, tényleg azt mondják, hogy

0: ebben a sportban.
1: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenkire rekordot megdöntene. Igen.
0: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt is te is
1: szereted. Nem is fogunk.
0: Tehát az
1: a két, nem is fogunk. Az elképesztő. Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
0: Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hát reméljük, akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
1: drukkolunk. Köszönöm szépen.
2: Ez a pénz, ez az övék, vagy ez a vizeré lesz?
3: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része hová megy.
2: Tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
3: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, és fel kéne, hogy
2: ez tök tiszta,
3: őket,
2: igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedését ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
3: Hát mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
2: Hanem mindenkit megbüntettek.
3: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
2: Na tehát, ezt várjál, ezt kivesszük.
3: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
2: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
3: Tehát persze, nyugodtan, mert ez így van.
4: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
3: Ezt nem tudom biztosan mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptérrel külön szerződés köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptérrel.
4: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik?
3: Erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spacsonyoknál ez így.
4: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
2: Felesleges
4: velük küzdeni. Meg amúgy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
3: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez így többlet időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
2: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
3: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
2: Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés. Az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettenetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
3: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, tehát hogy nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenés

0: ezt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
1: Balázsék! A Rádió Egyen!
2: Hamarosan 10 óra van, úgyhogy elindítottuk a hétfőt, holnap megint jövünk, akkor már Balázs is lesz, de ugye ma is volt csak 8:30-ig.
3: Aki akarta, hallotta.
2: Aki akarta, hallotta, osszátok be. Jóból ugye keveset adnak, azt szokták mondani. Van nagyon jó támogatója van a nap hallgatójának. Csípet, Ropi úr, nagyon szeretem.
4: Balázsék.
2: Ez hát óriási, szevasz Péter.
3: Vegy tiszta siker. Ezt úgy hívják.
4: Köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Az van, hogy ugye Eszter hozott ma egy hahotta könyvet nekünk, és óriási vicceket olvasott, ezért megőrült a hallgatóság jelentős része.
4: Igen.
2: És hát viszonylag jó vicceket, meg kevésbé jókat is küldött nekünk. Te küldted az egyik pályaművet, ami így szól.
3: Mert játsszuk el, úgy legyen az, hogy én vagyok az apa, te meg a fiú, jó?
4: Jó, rendben.
3: Mert hogy a Ferivel játszok, vagy veled játszok el?
2: A Péterrel is
3: játszok. Jó, Péter, akkor játszok együtt. Én vagyok az apa. Jó?
4: Jó, rendben.
3: Mehet?
4: Mehet, hogy ne.
3: Mit iszol, kisfiam?
4: Savat.
3: Mit?
2: Hát így sokkal jobb volt, mint olvasva.
3: Szeretem.
2: Zseni volt, figyelj, mutatjuk, mi az ajándékod.
4: Köszönöm.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
4: Nagyon jó.
2: Hát nagyon szívesen, ilyen jó viccre megérdemled.
3: Megdolgoztál
4: érte. Nem számítottam rátok, hogy őszinte leszek.
2: És ugye mondtad, hogy Balázsék, tehát van Balázsékos ajándék, csomag is, full extrasztuk a hétfődet. Szevasz, hello!
4: Nagyon, sziasztok, szép napot, sziasztok! Na.
3: Neked is szia.
2: Jó, holnap ne hozd a hahotát, jössz holnap?
3: Nem viszem haza, ez most már itt lesz, rendszeresítettük, és a 101. kiadvány pedig nem sokára érkezik, csak mondom nektek.
2: Arra, borzongva várom.
3: Június 30-án jelenik meg a
2: borzongva
3: 101. hahota.
2: Jó, visszatérünk rá, meg holnap mi is visszatérünk, reggel jövünk, szevasztok!
3: Puszi!
1: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Júli.

0: Cyclonfestre a Rádió 1-en.
1: Hallgat a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Cyclonfestre.
0: Sopronfest Sopronban nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
15: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
16: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
17: GSV akciós napok a Gulyás tüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
18: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
19: Hirdessen nálunk!
20: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Több mint 6000 látogató az idei Gurmé Fesztiválon. Egyre népszerűbbek a katonai és készségfejlesztő táborok. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Három nap alatt több mint 6700-an látogattak ki a 10. Debreceni Gurmé Fesztiválra, írja a dehír.hu. A Nagy Erdőn a hazai éttermek, kistermelők, borászatok és kiállítók is megmutatták szakmájuk legjavát. Már a következő rendezvény időpontját is bejelentették. Az immár 11. Debreceni Gurmé Fesztivál 2027-ben június 11-e és 13-a között lesz. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, közölték pénteken az NTI-vel. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak. Ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kaland táborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Debrecenben a Demki például összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halászdi János, a Demki ügyvezetője beszélt a napokban a Városi TV-nek.
9: Lesz idegen nyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
21: Változóan felhős, napos és csapadékmentes idő ígérkezik ma élénk széllel és 24 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy. A nyár kedvenc rádiójában egymás után jönnek a legvidámabb zenék, még akkor is, ha csak keleten észak-keleten volt igazán szép napsütéses a reggel. Nagyon sok a felhő az országban, a nyugati részeken eső is volt, van, ahol most is esik. Amúgy ma változóan napos felhős idő vár ránk egész nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója

0: Vanessa-ra és az ATB-vel, de itt lesz Lady Gaga is és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
11: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
9: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
12: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
13: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
12: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
13: reklamkukac@mcdb.hu

0: long, long time.
1: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július 2-3-4 Sopron Fest, és ez is egy olyan fesztivál lesz, amit megtömünk vidám, boldog Rádió 1 hallgatókkal, akik szeretnek bulizni, akik szeretnék jól érezni magukat. Halló!
2: Szia, játékra jelentkezek!
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci vagyok, Szegedről éppen most parkolok, behallottam, hogy játék van, mond, át erre rá kell repülni, mert hiába szegedi vagyok, Sopron itt van egy köpésre, hogyha kell.
1: Jó nagyot kell ahhoz produkálni.
2: Hát, yeah. Van tüdő.
1: Akkor eresz ki a hangot, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi, mai sláger meg!
1: 10. lettél!
2: Ez az! Ez fantasztikus, elsejtem, köszönöm.
1: Mutatok valamit?
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Ezt így elvitted tőlünk.
2: Ó, nagyon király.
1: És drága Rádió 1-esek, lesz itt még játék. Nagyon sok a következő órában is, délután és este is, a kíváncsi.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuador, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Habai P

0: Mondd a szlogent! Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián! A Rádió Egyel!
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén! Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra. A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
11: Ó, már megint koszos az autóm.
12: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
11: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
13: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
14: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
15: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
16: Hirdessen nálunk!
17: reklamkukac.mcdb.hu
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
18: Több mint 6000 látogató az idei gurmé fesztiválon. Gólyafiókát is mentettek a hétvégén a Tűzoltóka megyében. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. 3 nap alatt több mint 6700-an látogattak ki a 10. Debreceni gurmé fesztiválra. A nagy erdőn a hazai éttermek, kistermelők, borászatok és kiállítók is megmutatták szakmájuk legjavát. Balesetekhez és tűzesetekhez is riasztották a tűzoltókat a hétvégén, de több állat is segítségre szorult, derül ki a Hajdú-Bihar megyei katasztrófa védelmi igazgatóság beszámolójából. Berettyóújfalu külterületén ráfutásos baleset történt szombaton. A két személygépkocsiban 3-an utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. Vasárnap hajnalban egy autó lesodródott az útról a körforgalomnál Debrecen határában. A mentők 2 embert vittek kórházba. Hajdúdorogon villanyoszlopnak csapódott egy autó, a balesetben 1 ember sérült meg. A debreceni Burgundia utcán egy 100 literes szeméttároló füstölt. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a tüzet. Az erdő ajnövényzete égett Berettyói falu közelében, Nagyhegyesnél pedig a nádas kapott lángra. Mindemellett bajba jutott állatokhoz is riasztották a tűzoltókat. A debreceni Vörösmarty utcában egy autó motor terébe szorult egy kismacska, Pocsolyon ugyancsak egy kis cica egy családi ház tetejéről nem tudott lejutni, ráadásul egy rászorult konzervdobostól is meg kellett szabadítaniuk a létavértesi önkormányzati tűzoltóknak a szerencsétlenül járt állatot. Komádiban pedig kiesett a fészekből egy gólyafióka. A madarat a komádi önkormányzati tűzoltók tették vissza a fészekbe az áramszolgáltató segítségével. Változóan felhős, napos és csapadékmentes idő ígérkezik ma élénk széllel és 24 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió X!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: így gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió Egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán. Mert hogy július 2-án, 3-án, 4-én Sopron Fest fellép a Prodigy, Azaria, a Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, a Kispál, sok-sok fellépő, még a hazai fesztivál zenekarok legjobbjai, és én páros napi jegyet adok a 10. telefonálónak. A forrodrótunk 20-as, 311-111, hajrá, hajrá, Rádió Egyesek, sok sikert!

0: hallom.
1: Hallom, autózgatsz nagyon, de ezek szerint Sopronból szeretné bejutni a Sopron Festre.
0: Hát igen, nagyon.
1: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Tizedik lettél.
0: De mondod.
1: De bizony.
0: Tényleg nem gondoltam volna.
1: Te vagy az óra máz listája, úgyhogy mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: És ez a játék délután folytatódik. Egész héten beszerezhetőek a páros napi jegyek a Rádió 1-en, csak figyelni kell a műsorunkat, mikor

0: igazi mai sláger megy. Ahogy mondtam, fogunk még játszani a mai nap folyamán sokszor, de most a Daily Mixet indítjuk majd az ebéd mellé. Sok-sok zenével, minimális beszéddel. Az olasz DJ Hypaton kezd hamarosan. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja.

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
14: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Több mint 6000 látogató az idei gurmé fesztiválon. Gólyafiókát is mentettek a hétvégén a tűzoltók a megyében. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. 3 nap alatt több mint 6700-an látogattak ki a 10. Debreceni Gurmé Fesztiválra. A nagy erdőn a hazai éttermek, kistermelők, borászatok és kiállítók is megmutatták szakmájuk legjavát. Balesetekhez és tűzesetekhez is riasztották a tűzoltókat a hétvégén, de több állat is segítségre szorult, derül ki a Hajdú-Bihar megyei katasztrófa védelmi igazgatóság beszámolójából. Berettyóújfalu külterületén ráfutásos baleset történt szombaton. A két személygépkocsiban 3 utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. Vasárnap hajnalban egy autó lesodródott az útról a körforgalomnál Debrecen határában. A mentők 2 embert vittek kórházba. Hajdúdorogon villanyoszlopnak csapódott egy autó, a balesetben 1 ember sérült meg. A debreceni Burgundia utcán egy 100 literes szeméttároló füstölt. A város hivatásos tűzoltói 1 vízsugárral oltották el a tüzet. Az erdő aljnövényzete égett Berettyói falu közelében, Nagyhegyesnél pedig a nádas kapott lángra. Mindemellett bajba jutott állatokhoz is riasztották a tűzoltókat. A debreceni Vörösmarty utcában egy autó motor terébe szorult egy kis macska. Ocsajon ugyancsak egy kis cica egy családi ház tetejéről nem tudott lejutni, ráadásul egy rászorult konzerv doboztól is meg kellett szabadítaniuk a létavértesi önkormányzati tűzoltóknak a szerencsétlenül járt állatot. Komádiban pedig kiesett a fészekből egy gólyafióka. A madarat a komádi önkormányzati tűzoltók tették vissza a fészekbe az áramszolgáltató segítségével. Változóan felhős, napos és csapadékmentes idő ígérkezik ma élénk széllel és 24 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Idő a legnagyobb pop és klubslágerekkel, ebédelünk együtt ma is, meg velem én Szilágyi László vagyok, sziasztok, és hogyha éppen ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok nektek. Szóval Daily Mix a legjobb zenékkel, és ebben az órában természetesen ebéddel menünkkel, a menüinkkel, amelyekre még pályázhattok, 0620 95 95 3 95-re SMS-ben vagy Viberen küldhetitek a menüszót, ha néhes a csapat, és aztán meglátjuk, hogy kinek lesz és kedvez a szerencse. Mindenkinek egyébként, aki szereti a jó zenét, Shawn Mendes és a Treat You Better már érkezik is hozzá. Köszönöm.

A Hertz és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life, hogy mindenhol csodálatos legyen az élet, mondjuk az utakon is. Itt van néhány közlekedési info, amit használhatok. A Faragtár utca végén további is útfelújítási munkálatok miatt kell lassítani, 30-as tábla sávlezárás, csak óvatosan. Építési munkálatok zajlanak a Vágóhíd utcán, itt is óvatosan közlekedjetek. Továbbra sem tudtok az Erzsébet utcáról a Piac utcára balra kanyarodni, dolgoznak a belső sávban. Mindenkinek óvatosság az utakon, és hát jó zene, már jön is Major Lazertől a Light It Up!

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Daily Mix a Rádió 1-en.

0: elmúlt fél egy, itt az ideje, hogy eldöntsük, hogy melyik szerencsés munkai csapat kapja meg a futárunktól a mai menüinket, és ez most meg fog történni. Mindenkinek köszönjük az érdeklődést és az éjségét, hogy ez a játék így fent tud maradni ezáltal, de most pontot kell tennünk a mai mondat végére, úgyhogy csörgetem a szerencsés csapatunkat.
1: Könnyű Tamás vagyok.
0: Én meg Szilágyi László, rádió egy. Szia Tomi!
1: Szia, szia!
0: Ha meg kellene határozni, hogy mennyire lesztek, vagytok éhesek ebédidőben, akkor azt szanyos skálánra tennéd 0-tól 10-ig.
1: Hát az egy 10-es lesz akkor.
0: 10-es, aha. Jó, hát ezt vártam. Mert hogy hozzátok viszi a futárunk a mai menüinket, úgyhogy nagy óriási gratula.
1: Nagyszerű, köszönjük szépen.
0: És mondom, hogy mi lesz nála. Epres banánkrémleves, csirkés sajtos burrito és lazánye.
1: Csű, ez nagyon jól hangzik.
0: Szerintem is így hétindítónak, hétfőn, ez egy szuper ebéd. Gratulálok nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: Tomi, kellene nekem valami, hogy szépen keretek között legyen ez a beszélgetés, és hát, hogy a dílünk is megpecsételtessen.
1: Kéne egy slogan? Rádió egy, csak igazi mai sláger meg.
0: Hogyne, és majd kaptok is egyet. Mindjárt a Bibi Rexa és Faithless közösít a New Religion, meg persze megy az ebéd is. Gratulálunk!
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 15-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! A Debreceni Egyetem megnyitja a lehetőséget egy városi konzultációra annak érdekében, hogy a lakosság és az egyetemi polgárok javaslatai egy erre létrehozandó platformon eljussanak a döntéshozókhoz az egyetem tér átalakítása kapcsán. Közölte Papp László polgármester vasárnap a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér a város egyik legszebb és egyben leghíresebb köztere, amelyhez csak a legnagyobb szakmaisággal lehet hozzányúlni. Egyszerre kell megteremteni az épített és természeti értékek védelmét, a tér használhatóságát, valamint a mögötte magasodó, nemrég felújított, gyönyörű főépület hangsúlyos láthatóságát, fogalmazott. Az egyetem tér megújításának terve nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, ugyanis a helyiek szerint fákkal és bokrokkal kellene ezt a területet átalakítani a klímaválság idején, számolt be a dehír.hu. Tompa Enikő, a Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője szombaton közzétett posztjában a helyiek bevonását szorgalmazta, továbbá jelezte, felveszi a kapcsolatot az egyetem vezetésével és tolmácsolni fogja a debreceni lakosok akaratát, amely egy zöldebb és élhetőbb térkoncepció kialakítása. Csütörtökig lehet szavazni a legjobb ötletekre. A debreceni középiskolások ezúttal nem csak versenyeznek, hanem formálják is környezetüket. A közösségi költségvetés keretében a saját ötleteik megvalósításához kérik a debreceniek támogatását. 16 pályázat várja a voksokat a fiatal.debrecen.hu weboldalon. Puskás István alpolgármestert hallják.
2: Az ennek a projektnek a lényege, hogy nem egy bizottság, nem a városháza, nem valamilyen szakmai kuratórium dönti el, vagy grémium dönti el, hogy egy pályázat támogatásra érdemese vagy se, hanem maga a város a szavazataival. Úgyhogy arra hívunk minden debrecenit, hogy keresse fel ezt a honlapot.
1: Kultúra, fenntarthatóság, jólét és egészség, valamint társadalmi szerepvállalás témakörökben lehetett a pályázatokat beadni, amiket 3-3 szavazattal lehet segíteni. 10 pályázat megvalósítását támogatják legfeljebb 300 ezer forinttal. A voksolás június 18-án csütörtökön zárul. Az eredményhirdetésre pénteken kerül sor. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, közölték pénteken az NTI-vel. Mint értek, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak. Ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kaland táborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és a készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. Debrecenben a Demki például összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halászdi János, a Demki ügyvezetője beszélt a napokban a Városi TV-nek.
3: Lesz idegennyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.

A biztonságos villamos közlekedés érdekében több ütemben végez a vágány felújítási munkákat a DKV mától július 20-áig, közölte a társaság. Az első ütemben a vágány szabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárást követően is zajlanak majd a Bentéren és a Simonyi úton. Balesetekhez és tűzesetekhez is riasztották a tűzoltókat a hétvégén, de több állat is segítségre szorult, derül ki a Hajdúdi harmegyei katasztrófa védelmi igazgatóság beszámolójából. Berettyóújfalu külterületén ráfutásos baleset történt szombaton. A két személygépkocsiban hárman utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította. Vasárnap hajnalban egy autó lesodródott az útról a körforgalomnál Debrecen határában. A mentők két embert vittek kórházba. Hajdúdorogon villanyoszlopnak csapódott egy autó, a balesetben egy ember sérült meg. A debreceni Burgundia utcán egy 100 literes szeméttároló füstölt. A városhivatásos tűzoltói egy visa. Hajdúdorogon villanyoszlopnak csapódott egy autó, a balesetben egy ember sérült meg. A debreceni Burgundia utcán egy 100 literes szeméttároló füstölt. A városhivatásos tűzoltói egy visa.

Fischer Jennifer Lopezzel és a Waiting for Tonight-tal a délutánunk elején itt a Rádió 1-ben. Hát az estére még várhatok, viszont végig ott leszünk, és társaitok leszünk, igazi mai slágereket többek között, meg hát néhány érdekessége. Ebben az órában például ez az érdekesség, a születésnapi köszöntünk lesz. Ha van rokon, barát vagy ismerős, aki ma ünnepel, nevezzétek őket 2095 95 395-re, SMS-ben vagy Viberen. Lana Del Rey érkezik, egy kis szomorúságot hoz, de utána természetesen még üdítőbb a vidámság. Summertime Sadness a Rádió 1 délutánban. Kiss me.

Hétfő délután változóan felhős napos időben lesz részünk, csapadék a régió nagy részén nem várható. Élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 24 fok körüli maximumokra készülhetünk. Kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehetnek jelentéktelen záporok. Hajnalban és kora reggel főként délnyugaton képződik pár a köd, a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24-29 fok közé melegszik a levegő. A maximumok pedig napról napra egyre feljebb kúsznak. Érkezik vissza a kánikula, és most érkezek vissza a frissítő igazi mai slágerek. Felix Jiné például, itt az Ain't Nobody.

Mit szólnátok, ha ünnepelnénk egyet, mégpedig a mai születésnaposainkat? Ez a Rádió 1 születésnapi köszöntője. Itt ebben a pillanatban boldog születésnapot kívánunk nektek, mindenkitől elünk, és küldünk egy óriási nagy pacsit, meg mindjárt majd egy zenét is küldünk, egy közös, együttünneplős igazi mai slágert, de egy valaki örülhet a mai finom kis mandula cukráza sütemény csomagnak, ők pedig nem más, mint Csipkés Mónika, akit anyukája, apukája és kis testvére Lacika nevezett, meg a Rádió 1 is ide áll, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neked, és jó étvágyat ezekhez a finomságokhoz, ami ma 18 óráig a Csokonai Színház mellett található kis mandula cukrászdában vehető át, név és telefonszám kell hozzá. 21 Pilots és a Heathens, na ez a mai közösen ünneplősünk. Happy birthday nektek!

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Július 2-án, 3-án és 4-én Sopron Fest olyan előadókkal, mint a Prodigy. Ott lesz Azaria, Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, a Halott Pénz, Valmar vagy éppen a Well Hello, és még mindig nem soroltam fel az összes fellépőt. Páros napi jegy a tét, hölgyeim és uraim, a hallgató által választott napra. Ez persze valakinek meg kellene nyernie. Hello!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Győrből. Éppenséggel az egyik ügyfelemet tartok ki, alkatrész beszerzés szempontjából.
0: Úton vagy, autózol?
1: Igen, igen.
0: Sokat hallgatsz minket, úgyhogy tudod a szlogenünket.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként hívtál fel, miközben autózol.
1: Köszönöm szépen! Nagyon örülök, nagyon örülök.
0: Figyelj!
1: Pont mentem, egy busz pont rajta volt az egész Molino Sopron Festnek, úgyhogy gondoltam, pont jókor jöttem, éppen ideértem az ügyfélhez, akkor mondtad pont ezt szlogent, úgyhogy...
0: Akkor még hallani is fogsz róla, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Sőt, akkor ott is leszel?
1: Ott leszünk mindenféleképpen.
0: És ki lesz még ott? Ez itt a kérdés. Játék! A következő órában is lesz a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal a Bahar Kopján. Tönj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
5: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap! Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Szemét.
16: Levittem.
15: Villany.
16: Befizettem.
15: Klíma.
16: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
15: Hol?
16: kaisai.hu.
17: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
18: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
19: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
20: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
19: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
20: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
14: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Online kérdőiben lehet szavazni az egyetemtér felújításáról. Elkezdődött a vágány felújítás a villamosvonalakon. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Jelentős érdeklődést váltott ki az egyetemtér felújításáról szóló hír és a megjelent látványterv. A visszajelzések összesítése és elemzése céljából egy online kérdőívet állítottak össze a Debreceni Egyetem szakemberei, hogy még alaposabban megismerjék az egyetemi polgárok és a lakosság véleményét a tér átalakításáról, közölte az egyetem. Az intézmény vállalta a park gondozását, valamint több ütemben történő felújítását. Ehhez egy látványterv is készült Kun András városi főkertész tervei alapján. Az online kérdőív linkje egy tájékoztató anyag mellett megtalálható az egyetem honlapján, az unideb.hu-n.
9: gazdasági hírek.
21: 2021. szeptembere óta nem látott szintre erősödött a forint. Az euróval szembeni árfolyam pénteken 352 alá került, ma pedig már 351 alatt is járt a hazai deviza. A hétfői erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről.
2: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
9: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
21: A biztonságos villamos közlekedés érdekében több ütemben végez vágányfelújítási munkálatokat a DKV mától július 20-áig. Az első ütemben a vágányszabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárást követően is zajlanak majd a Bem téren és a Simonyi úton. Részletes tájékoztatás a dkv.hu-n.
9: A DKV információit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A rád

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet. 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával. Nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira. És akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként. Mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuador, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: egyet figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
4: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
5: Na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
6: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A Semcorp Hungary Kft. Debrecen legújabb high-tech üzeme most téged keres. A műanyagipar globális vezetővállalataként versenyképes fizetést, kiemelkedő kafetéria juttatást és környezettudatos innovációt kínálunk. Várjuk jelentkezésed gyártósori operátori, technikusi és mérnöki pozícióinkra. Jelentkezz most az allaskukac.hu.semcorp.com e-mail címen, vagy a 0670 339 91 00 telefonszámon.
11: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
12: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
11: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
1: Hirdessen nálunk!
2: reklamkukac.mcdb.hu. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Rajta ütött a rendőrség két hajdubihari tanáron, akik a felügyeletükre bízott gyerekeket molesztáltak. A nyomozás adatai szerint egymástól függetlenül a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót. Az 57 éves férfit május 26-án, az 55 éves tanárnőt június 10-én fogták el. A nyomozók 12. életévét be nem töltött személlyel szemben elkövetett szexuális erőszak büntet és más bűncselekmények miatt kihallgatták és őrizetbe vették őket, a bíróság pedig a letartóztatásukról döntött. Szerdán többnyire napos idő várható, de helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalra 10-17 fokig hűl le a levegő, délután 26-32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délután mindenkinek, jó utat annak, aki vezet, én Györke Attila vagyok. Öttől ma is lesz live mix, Juhász Geri pihen, jön majd Király Tamás helyette, és ma Loving Arms mixel nekünk. Addig viszont még enyém a stúdió és autós barátaim természetesen ma is kapnak egy dalt. Ezt...

Rádió 1, 16 óra 18 perc, kaptam közlekedési híreket. Papu azt írta, Budapesten a Tökölin baleset volt a Dózsa-György úti kereszteződés felé haladva, és előtte nem sokkal. Sasa látta, hogy összeütközött két autó az 51-esen Dömsödön, az 51-es kilométernél, itt csak a félpályán lehet autózni. És névtelenül írta valaki, 6-os főút, 3 autó ütközött Pécsnél, a 209-es kilométernél. Jaj, ne legyen ebből baleseti statisztika verseny, jó? Mindenki vigyázzon magára türelmesen az utakon, és várjuk a további infókat a forradalmunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground.

Balázsék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába. Kizárólag a legjobb.

óra 40 perckor közlekedési infók. Nagyon sok üzenetet kaptam. Hát beindult a délutáni csúcs. Az M4-esen kifelé haladva az Üllői lehajtónál, az M1-esen Győr felé Herceghalom és Bicske között tele van a pálya, de az M7-esen is a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is. Marci szólt, hogy az M6-oson a 190-es kilométernél dolgoznak a csomópontban, aszfaltoznak, úgyhogy lezárták a Budapest felé vezető oldalra felhajtó ágat. Bárki bármit lát, még szóljon. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel! Egy Tiesto dalt indítottam most el, és hát apropó DJ-k, Loving Arms zenél. 17 órától 18-ig a Rádió 1 live.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja.

0: műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban. És szerezd sportos élményeket kedvező áron!
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Buongiorno!
16: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
18: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
17: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
19: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
20: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
21: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
22: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
23: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
22: A Summer Open Air Partival.
23: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
24: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
0: A Debrecen Plázában és a Civis Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek debrecenplaza.hu és civiscenter.hu.
3: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBN Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Egy véradás akár 3 ember életét is megmentheti. A Véradók világnapjához kapcsolódva a Magyar Vöröskereszt arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári hónapokban különösen fontos a donorok segítsége, ilyenkor ugyanis gyakran csökkennek a vérkészletek. Hajdúbiharban csak júniusban 18 helyen szerveznek véradást, ezek egyike a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületénél volt.
2: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
15: Tovább erősödött a forint. Az euró jegyzése délután 350 alá csökkent, míg a dolláré a 301 forintot is megközelítette. A hétfői erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború befejezéséről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most.
2: Rádió 1.
11: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió.
25: A Juhász Gergő helyett pedig a mikrofonnál Király Tamás. Szép napot mindenkinek, viszont valóban Loving Arms Andris itt van mellettem, óriási taps neked. Hello!
26: Hello, hello, hello! Mi valahogy mindig úgy alapul, hogy mindig, mikor helyettesíted Gerit, akkor mindig veled vagyok.
25: De várj, most ennek örülünk, vagy nem?
26: Nem, ennek örülünk, persze. Emlékszem, utoljára úgy váltunk el egymástól, hogyha mondhatok ilyet. Azt hiszem, még idén volt egy ilyen helyettesítés. Igen, mert ezek mindig annyira jó hangulatú adások, úgyhogy már mindig úgy válunk el egymástól, hogy nagyon várjuk a következőt. Úgyhogy itt is van.
25: És aki időközben bekapcsolta már a közvetítésünket, mert a YouTube-on és a Radio 1.hu is élőben vagyunk, az látja, hogy teljesen spontán, de tökre összeöltöztünk, hogy olyan színi felkben vagyunk, szóval igen. Csak az különbözhet meg bennünket, hogy az egyikünk ki van gyúrva, a másik meg el van hízva, de aki ki van gyúrva,
26: az utóbbi vagyok én.
25: Aki ki van gyúrva, az indítja, az első nagy kedvencem.
26: Mindegy, tényleg azt akartam megkérdezni, hogy így nagyon összeöltöztünk, hogy milyen boxerben jöttél, de ezt majd később megbeszéljük. Zenéljünk egy kicsit. Feszéljünk, zenéljünk egy picit. Itt is van Kashmir és a Wild Ride. Ezzel nyitjuk a délutáni Line Mixet. Maradjatok Tomival és velem a Loving Arms-szal.

0: azért, mert most Taylor Swift jön, ugye?
1: Így igaz, nagyon szemfüles vagy. Van ebből a Taylor Swift Opalite-ból egy szuper jó remixem, úgyhogy úgy gondoltam ebbe a délutáni Lime Mix-be itt a Rádió 1-en ez nem maradhat ki. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en. Úgyhogy maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Király Tomival és velem a Lavingen Szal itt a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánságműsor, kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, rengeteg dolgunk lesz ma, pár percen belül például érkezik hozzánk Kuki és bemutatja a legújabb dalát, de lesz Sopron Fest játék, és hát legfőképpen várom az üzeneteket, a kéréseket, 0620 311 111, Margó a vonalban elsőként, hello, szia!
1: Jó estét, ha nem tévedek, akkor mostantól van kívánságműsor.
0: Egyáltalán nem tévedsz, figyelek!
1: Igazából én szeretnék üzenni egy fiúnak, akit megbántottam, hogy nagyon sajnálom.
0: Ajaj, hát akkor engeszteljük ki mondjuk egycsillentől az Azizámmal, ugye az Azizám azt jelenti, hogy kedvesem, szólsz hozzá.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Akkor ez jön már, és a további kéréseket pedig várjuk. Pár percen belül pedig érkezik Kuki is egy dalpremierrel. Elsőként hallhatjuk itt a Rádió 1-en a legújabb dalát, most viszont egycsillen a kívánságműsorban.

0: Még gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, egy extra meglepetésünk van ebben a pillanatban. A stúdióban mellettem itt van Cookie, és szerzőtársa Kárneri is. Óriási taps nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Jól látni téged, Cookie, ezer éve nem találkoztunk személyesen, de végre.
1: Igen. Jól nézel ki!
0: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!
0: És milyen jó dologra találkoztunk, mert egy vadi új dalt készítettél, azt össze tudjuk számolni, te tudod fejből, hogy hány dalot pörög már itt a rádió egyen?
2: Hújúj, ez húzós kérdés.
1: Kárnerel, ez a negyedik.
2: De cím szerint, hogy mennyi volt?
0: Love Again, azt
1: tudtad? Love Again, Vampaka, akkor volt Touch Me, és jön most az a bizonyos Fire.
0: Jó a cím! Ugye? És jó a dal is egyébként, mi az előbb pont meghallgattuk, és nagyon fontos info, élőben vagyunk természetesen a Facebookon és a YouTube-on, a Rádió1.hu-n is lehet bennünket nézni, miközben beszélgetünk. Mondjatok nekem néhány dolgot azért a dalról, mennyit melóztatok rajta?
2: Volt vele munka igazából, szerintem összességében egy ilyen 30 órával lehet
1: több
2: számolni.
1: Több. Egy picit több, ez a többször jött el, és viszont
2: plusz egy nulla.
1: Van egy dolog, amit kevesen tudnak rólam. Velem könnyű dolgozni, mert 10 évig zongoráztam Franciaországban tanárral, és 7 évig dobolt emért és apám profi zenész volt. És akkor ha valami jön, egy új ötlet, annyira könnyű lehet magyarázni Kárnerrel, hogy most tegyünk ezt benne híd. Kicsit följebb, kicsit eljebb, mert például te fütyülsz nekem valamit, rögtön lejátszom a zongorra, szóval nekem nagyon jó a fülem, de tényleg.
2: Ez
1: nem nagy kipűség, de tényleg azért szólfes, kóta, ez nekem nem egy ilyen probléma, nem okoz probléma.
0: Igen, emlékszel, volt egy csapatépítő még jó néhány évvel ezelőtt, és ott volt egy zongora, és Cookie leült, és mindannyian azt hittük, hogy ez kamol, nem fog csinálni semmit, és úgy elkezdett játszani.
1: Igen.
0: Hát akkor jó, oké, a Feri elkezdett gitározni, na nagyon működött. Na, viszont, hát szerintem akkor pont itt az ideje, hogy meghallgassuk ezt a dalt. Több mint 30 óra munka volt benne, és...
2: és a beatportot ne felejtsük el.
0: Ja, tényleg?
2: A beatport.
1: Hihetetlen, a beatporton 22-én vagyunk.
2: Így van, a Hype Melodic House and Melodic Techno kategóriában jelenleg, úgyhogy...
1: Azért ez nem semmi, de tényleg.
0: Az nagyon menő, hát igen. Akkor erre még egy tapsot hadd indítsak.
1: Jaj, köszönöm szépen. Sokan vannak a stúdióilók, sziasztok, lányok, fiúk, hello. Köszönöm, hogy jöttetek, szervusz Mark.
0: Viszont rádióban most először.
2: Így van. Így
0: az igazi mai slágerek között Cookie, Kárner és a
3: Fire.

0: Lucky Carner és a Fire itt a Rádió Egyen elsőként élőben, és közben elindultak szerencsére a Viberek 0620 311 111. Sziasztok, ez eddig nagyon rendben van, ez még akkor jött, amikor éppen elindult a dal, aztán ez az eddigi kedvencem. Sziasztok, eddig a Love Again volt szerintem a legjobb Cookie-tól, most ez az aktuális favorit. Ez annál jó,
1: de
0: egyébként
1: de jó ezt hallani, olvasni, arányosak vagytok.
2: Köszönöm tényleg. Szépen mindent tényleg, és tök fura amúgy, hogy eddig autóba hallgattuk meg így olyan helyeken, ahol csak mi hallottuk, és most igen,
1: stúdióban,
2: és
1: most itt a rádióban.
2: Tamás,
1: mennyivel takozok neked?
0: Figyelj, Maximálma, tudod, Revoluton, jó hátdobos. Semmi vész. Na, viccet félretéve, tényleg lehet kérni innentől a kívánság műsorban, lehet hallgatni természetesen online is, és tényleg még egyszer, nagyon nagyot mentek, azt mondjuk el még egyszer, hogy mekkorát?
1: 22-én? A Beatporton?
0: Azért
1: ez nem semmi, ez nem
2: reméljük,
1: semmi.
2: Megy majd feljebb is, de
1: most
2: hát
1: a második
2: majd...
1: vagyunk a Rádió egy köszönhető.
0: Így van.
1: Bocsánat, Király Tamás köszönhető is.
0: Így azért ezt hangsúlyozok egy picit, köszönöm. Még egyszer, Cookie Carner, Fire, még az előző mondatodért egy nagy tapsot. Hadd indítsak újra.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Neked jó munkát, ígatok Tamás, 0623-111-111, rekívásan is a folyik. Bizony.
0: Sokkal jobb vagy, mint én.
1: Ciao, ciao, szia. Dehogy.
0: Köszi, hogy itt volt.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nincs most még éppen igazi nagy nyári hőség, de holnap már 27 fok lesz, aztán 30-33 hétvégén pedig akár 37 fokban is lehet bízni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, jó nyári hír után pedig egy jó kis üzenet. Szia Tamás, én Zoli vagyok Szolnokról. Azt hittem, ennek a munkanapnak sose lesz vége. Kérlek, pörgessétek le az új Bibi Rexa dalt, hogy picit le tudjak fűzni erről a napról. Intézem. Viszont volna itt még egy fontos info. A 10. telefonáló, aki most hív minket és tudja a rádió eszlogent, egy páros belépőt kap tőlem a Sopron Festre. A számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36.000 dollár.
12: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?
15: Nyisd ki a széfet.
13: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
17: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
18: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
19: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
20: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
21: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
22: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
23: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
24: Almazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok.
25: 2 nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel.
24: Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
20: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés
0: a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, a telefonunk pedig folyamatosan csörög, elindítottam a játékot a Sopron Festre. Nézzük, ki lesz a 10. Rádió 1, tessék!
2: Hello, Anna Mari vagyok.
1: Szia, Anna Mari, honnan csörögtél?
2: Tiszalökről.
1: És mit szeretnél?
2: Nagyon szeretnék nyerni a Sopron Festre.
1: Hanyadikként kellett ezt telefonálni?
2: 10.
1: És képzeld, te vagy a 10.
2: Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: Így is van!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Kivel fogsz menni?
2: A férjemmel, és nagyon boldog lesz, mert még ilyet soha nem csináltam. Le is tiltott róla, hogy ne is csináljak ilyet, és most megletem.
1: Miért tiltott le?
2: Hát, hogy ne szórakozzak ilyen hülyeségekkel, de ezt nem bírtam ki.
1: Hát, ha valami, akkor ez nem hülyeség. A páros belépő a tiétek, érezzétek nagyon jól magatokat.
2: Remegek!
1: De jó fej vagy!
2: Nagyon volt egy ilyen élményem, úgyhogy nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen!
1: Én meg köszönöm, hogy játszottunk, és ez a Lady Gaga-dal is nektek szól, még az Abrakadabra itt a Rádió 1-en. Szép napot!
2: Nagyon köszönöm!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sajnos sok közlekedési infónk van. A fővárosban például baleset a Hegyalja út elején, mindjárt az Erzsébet hídról, hogy felhajtunk. Az M5-ös autópályán pedig Budapest felé a 91 és a 86-os kilométer között korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkát befejezték, de még mindig hatalmas a torlódás. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerülhet az 5-ös főúton. Vezessen mindenki óvatosan is, jó utat! És jönnek közben a kérések is. Sziasztok, én szeretnék kérni egy igazi mai sláger Joel Corey-tól, hogy feldobja a délutáni műszakot, és üzenem a 26A sofőrnek, ha még aktuális, én szívesen kávéznék. Köszönöm. Név nélkül jött az SMS, de azért bízom benne, hogy ez célba ér. Joel Corey pedig jön a Galantisszal. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a közlekedési infók. A fővárosban továbbra is fennakadás a Hegyalja út elején, hogyha az Erzsébet híd felé jövünk a felüljárónál. A feljárónál ugyanis történt egy baleset, és az M5-ös autópályán is továbbra is hatalmas dugó a 91-es és a 86-os kilométer között. Korábban ott kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél állították meg a forgalmat, az oltási munka befejeződött, de még mindig lényegében áll a forgalom, aki tud, az 5-ös főúton kerülhet, vezessen mindenki óvatosan, oké? A közlekedési infók után pedig Szilvia vonalban. Hello, szép estét!
1: Szép jó estét kívánok! Szeretnék egy számot kérni a exemnek.
0: Ó, jaj. Milyen okból? Békülnél?
1: Hát

0: küldeni, amit mind a ketten ismerünk, és én nagyon szeretem, és igen.
1: De akkor békülnél, jól értem.
0: Igen.
1: Hát remélem, hogy sikerül. Mondtad, hogy van egy konkrét dal, amit mind a ketten szerettek. Kitől szóljon ez?
0: Regán Lili.
1: Oké. Tőle jön az igazi mai slágerés. Hát akkor szurkolok nektek, hogy béküljetek. Köszönöm, hogy hívtál. Minden jót neked. Szia!
0: Viszal!

0: Az időjárás jelentés támogatója az Evens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: A kérések pedig folyamatosan pörögnek. Sanyi is itt van velünk. Szia Tamás, nagy kéréssel fordulok hozzád. Először is boldog születésnapot szeretnék kívánni bátyámnak, Barninak. Másodszor pedig ma háromszor is nagybácsi lettem. Sok erőt és egészséget a sógornőmnek, Evelynnek és a kicsinek, Dominiknak. Hát akkor neki még egy taps. Nagyon gratulálok neki, sok időbe telt, mire megérkezett. Erősek voltak, kitartottak, még egyszer gratulálok, és köszönöm a beolvasátok. Sanyi, hát akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak 10 perc és tartul a diszkós, itt jelzem már itt vannak, Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Junior a stúdió előtt, mindjárt tövék a terep előtte, viszont még Viki kérése, sziasztok, Shawn Mendestől a There's Nothing Holding Me Back-et szeretném kérni, és küldeném a páromnak, üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Én akkor most ezt indítom, aztán pedig jön a diszkós, itt Király Tamást hallottátok, további kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis?
10: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. This is

0: DJ-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkosi trédiós és a hétfő este van, itt van Bárány Attila, itt van Hanvai PJ és a játszoknál, a mikrofonoknál, én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, madame, hármadan össze, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PJ vagyok, és itt leszek este 9-ig, és már csak 5 napom van hátra, és itt a vég.

0: mert addig a diszkosít szól a rádió egyen.
1: És ma is lesz premier, Ricky Poveri, Csá Itali, Csá More, DJ Junior eredeti valódi remixben, most viszont megindulunk. Villog itt a pendrive-on, bármi lehet, hogy megáll az adás, de mi élőben vagyunk, ez is ezt mutatja. Galantis-szel indulunk, és Joy Corey-val. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít, rédos, rettentően föl vagyunk korogva, DJ Junior, bárjától is jó magam, Hanvai PG.
1: Itt vagyok, már mondom is, már csak meg ki kell keresnem az okosból, hát az nem lesz meg, én csak butába tudom nyomni. Na, szóval az ünnepeltek ma,

még eszembe, hogy én szerdán elutazom egy kicsit Rómába, és az olasz dolgokról, meg a pizza készítő buli, ami volt nekünk, ugye a diszkosi pizza, ott mutattam be ezt a dalt, most már le is játszom itt a rádió, egy ilyen premier, érkezik Ricky a Poveri és a Chai Tali Chamore eredeti valódi DJ Juniorba, úgyhogy hadd szóljon!

0: A 60 az új 50.
1: Igen. De bár én ezt tudja meg, hogy festeti aját.
2: Igen.
1: Na, én még csak 49.
2: Én 49.
1: Még 3-4 napig. Szombaton leszek egyébként ugyebár 50, és mindenkit várok sok-sok szeretettel a, mi ez, a Pesti rakparton. Egy díjtalan rendezvényen lesz egy 5 órás szettet tolok, és előtte Fatboy cimborám fog játszani 5 órát délután 6-tól 11-ig, 11-től 4-ig pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel.
2: Én egyébként most szombaton, majd hogyha visszaérek Rómából, akkor érkezem majd a Szelidi tóra hajnali fél 2-re, most meg Hugh Eliman Angel Ultran, oh, yeah, oh, yeah. Eredeti való, DJ
0: ezt
2: Junior van,
0: mondani, igen, ez a... amiben van, igen. R-O-M, igen. Moving, az jó a Juniornak.
2: A mai nap folyamán érte el ez a dala a Spotify-ra 13 millió meghallgatást. Zseniális.
1: Brutál.

0: sok szeretettel. 50 éves születésnap partim lesz előttem, majd Fatboy címmel játszik 5 órát, és egy dologgal búcsúznék, ugyebár diszkó, amikor előre ment, akkor elment vele a lelkem, de most Borisszal visszaküldt, és ezt köszönöm a sorsommal. Szavaztok!
1: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy ez még itt egy premier lesz a végén, július 4-én Club Speed Budapesten, erről jutott eszembe ez a dal, mert hogy csináltam belőle egy új remixet, még játszottam a Splinbe, ez Jens Lupsentings, kérem szépen, és egy igazi trance, úgyhogy kicsit átdolgoztam, melodikussá tettem. Én búcsúzom mindenkitől, én mixeltem az elmúlt egy órában, és lesz majd buli a Szelidi tónál szombaton. Szevasztok!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3.

0: Gergőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész Magyarország.

0: minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Virgin Radio Show-ban. Végre igazi nyár van, és ez azért is jó, mert hogy Viki most egy trikóban van, és végre látom a tetoválásokat, amiket alapvetően nem szoktam nézni, és most nagyon megakadt a szemem jó néhányon. Hány tetoválás van rajtad összesen?
1: Képzeljétek el, hogy még az első 4-5-nél számoltam, aztán ott megálltam, és most már nem tudom, ugye nekem a két teljes karom az tetoválva van.
0: Igen.
1: Igazából talán csak itt a hátsó rész az a felkaromnál, ami üres. Egyébként tervezek még oda is, csak azt nem látom, és az ideges.
0: Menő. Melyik a legfrissebb ezek közül, vagy melyik a legutóbbi?
1: Ez a kettő pillangó itt van, sőt, három van. Szoktam egyébként tartani néhány évet, ugye nagyjából, hát így ilyen 20 éve tetováltatok. Úgyhogy ez nem olyan régi, ez nagyjából egy fél éves tetkó.
0: Jól néz neki, menő.
1: Köszönöm szépen.
0: Na menjünk közben mi is tovább.
1: Bizony, érkezik is már egy újdonság tőlünk, úgyhogy hallgassátok szeretettel Fishert és a Tones and I-t, ez a Favor.

0: ex Kenji jön, aki egy időben nagyon sokat járt hozzánk.
1: Igen, csomószor járt, mert nagyon sok slágere volt, amit játszottunk, aztán eltűnt elég hosszú időre. Magyarországon annyira nem volt jelen az ő munkássága, aztán most visszatért, és ugye rendszeresen lehet nálunk hallani a Bumble egy című trackjét, úgyhogy ezzel folytatódik a Cover Is My Radio Show.

0: Gordóval és a Lokolokóval.
1: Bizony, nem menjetek sehová.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat.

0: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsé.

Kósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Samusbi termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.

0: között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész Magyarország.

0: este 10. Hello mindenkinek, zseniális zenék várnak rátok ebben az órában is. Még mindig Metzger Viktória itt tőlem jobbra a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Hoztam is egy óriási kedvencemet, Side Piece-től nagyon sok mindent játszom, de ez a feldolgozása, ez egyszerűen zseniális, úgyhogy érkezik a Cry For You.

0: adásnak. Lesz még folytatása?
1: Én nagyon szeretném, most megmondom őszintén, hogy nem beszélgettünk a fiúkkal róla, de simán el tudom képzelni, hogy nagyon sokszor voltak a saját rendezvényemen is a Metzgerend Frenzen vendégek, és hát nagyon jó viszonyt ápolunk, nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy én örülnék egy folytatásnak, majd beszélek velük, megpróbálom leütni. Úgy azért a Stadium X nagyon nagyban van.
0: Bizonyám. Igen, és hát ugye idén felépnek a Tomorrowlanden mind a két hétvégén.
1: Bizony, és ugye tavaly is felléptek, úgyhogy nagyon menők a srácok. Tavaly például pont azért nem tudtak eljönni az egyik saját rendezvényemre, mert hirtelen bejött egy Tomorrowland, és akkor mondták, hogy ugye nem baj, hogy oda mentek. Mondom, viccelek, mondom, mindjárt is lemondom, hadd kísérjek el titeket, úgyhogy a sajátom az is.
0: Ezt az indokot el lehet fogadni, ezt hogy a Tomorrowland miatt nem jönnek.
1: Ezt el lehet, úgyhogy nagyon szeretem a srácokat, és nagyon örülök, hogy dolgozhattam velük együtt, és ilyen régóta jó kapcsolatot ápolhatok velük. Mehetünk is tovább a Letyület Migóval, csak itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Világ legjobb DJ-ével. At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger. Superstar.

0: 11-ig Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még 11 és éjfél között. A Medúza friss zenéjét készítettük közben nektek elő. Neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát amióta Medúza képben van, én azóta kedvelem Medúza munkásságát, és szerintem nagyon jól adja ezeket a deep, progresszív house trackeket, és egyébként a Don't Wanna Go Home is ilyen, tök jó remixek is vannak belőle, úgyhogy most ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: Three Drivers on a Vinyl és a Grease 2000 Max Tyler idei átiratában a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aki lassan kezdi a mai fináléját, jön tőle az utolsó 15 perc, aztán pedig Kollár is vár még rátok 11 és éjfél között, és egy baromi, dögös, nagyon-nagyon nyári, fantasztikus house zene érkezik most Bob Sinclair-től és Kiesától.
1: És mindig mondom, hogy Kiesa egyébként a bokál tekintetében teljesen olyan, mint a Kylie Minogue énekelne ebbe a trackbe, de nagyon-nagyon jó, én tök örülök, hogy teljesen más irányból is lehet vele így együtt dolgozni, mert ez menő, úgyhogy tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Ma ezt hagyta a legvégére. Erős ez a hét, ami a fellépéseket illeti?
1: Nagyon durva, igen, már eléggé benne vagyunk. A nyárban, jó idő tekintetében is, és fellépések tekintetében is. Úgyhogy a héten, kérlek szépen, figyeljetek nagyon jól, csütörtökön megyek egy buliba, ahol még nem tudják, hogy én fel fogok lépni. Úgyhogy figyeljétek az Instagramot, annyit árulhatok el, hogy Budapesten lesz, és nagyon különleges buli lesz. Pénteken pedig nyitjuk ugye a rezidenciámat Siófokon, a Metzkeren Ferencet, azt is nagyon-nagyon várom már, és sok mindenkit várok, szeretettel, képzeld el, Pixa is a vendégem lesz, szereted
0: nem
1: a Pixát.
0: Nem mondom, ja, én nagyon, üdvözlöm.
1: De át fogom adni neki, úgyhogy együtt fogunk bulizni, aztán szombaton duplázom, egyet megyek Győrbe is, Vonyarcvashegyre, de nehéz szó ez, könyörgöm, nehéz város. Aztán pedig vasárnap sincs megállás, és Fehérvárra megyek, az egyik legnagyobb fesztiválra.
0: Hát Viki, akkor jó bulikat kívánunk neked, köszi ezt a ma estét, ti pedig maradjatok mindenképpen, jön Kollár!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

0: hétként mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: akinek remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
1: Kezdjük Csokolom Rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát. Ez még mindig a Word is My Radio Show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off. Ezzel folytatódik még egyszer a Word is My Radio Show.

0: Hétfő esték itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Kollár a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Bibi Rexa és Faithless közös, el sem hiszem, hogy ezt a két előadót, ezt a zenekart és ezt az előadó hölgyet egy mondatban mondom, pedig ez megtörténik, ugyanis 2025-ben megint csak visszanyúltak az Insomniához. Ez a New Religion, úgyhogy sokan azt mondják, hogy zseniális, sokan azt mondják, hogy nem annyira zseniális, nagyon-nagyon megosztó dal lett, de Bibi Rexát egyáltalán nem szabad hibáztatni azért, amiért visszanyúl a régi klasszikusokhoz, ezt én sem teszem, úgyhogy még egyszer, ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött, hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: hallgatni már holnap a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon köszi ezt az elmúlt egy órát, milyen lesz neked ez a hét?
1: A World is Mine-nal karöltve nyomjuk a nyári eseményeket, egyre több a nyári buli, hál' Istennek, és majd sok Rádió 1-es közös bulink is lesz a nyár folyamán különböző fesztiválokon. Várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger megy, a World is Mine után sincs megállás, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom, nem sokára Katy Perry-től, Martin Garrix-től, vagy éppen Sam Feltől is, most viszont Ray-t választottam, ezt is imádjuk. Where is my husband? Ez jön itt

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.
0: Rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőért a Sopron Festre. 10 óra után, aki ügyesen telefonál, 10-ként tudja a rádió eszlogent, az be is zsebelheti. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. ATB Topi készében ezt is a jó lábamit indítok.

0: De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a klasszikus hangképzést is tanuló Bibi Rexa folytatásban, aki mely időnként azért ezt be is mutatja, néha a színpadon, néha pedig interjúkban, hogy ő akár, hát én nem tudom megállapítani, hogy mennyire tökéletesen, de azért fülre elég jól tud énekelni operát is. Bizony, ez viszont most egy igazi mai sláger tőle, Bibi Rexa és a New Religion a rádió.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a friss infók szerint pedig Ariana Grande új kislemeze a Billboard élén nyitott, mert hogy megjelent a legújabb kislemez az énekesnőtől, Hate That I Made You Love Me. Szerintem szenzációs. Aki még esetleg nem hallotta, a Radio1.hu bele is tud hallgatni, meg egy-két extra infót is írunk róla. Az igazi mai slágerek között viszont én most Rádió 1 DJ-t választottam. Jaminát a folytatásban Tóvaj Rennyvel, ez a Feel the Fire.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.